0: megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Az árréstop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. A Központi Statisztikai Hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatás nélkül 4,8%-kal csökkent. Hangsúlyozták, ezért az árréstop további fenntartása szükségtelen, már csak azért is, mert az intézkedés a kiskereskedőket a külföldön előállított termékek forgalmazására ösztönözte, amely súlyos károkat okozott a magyar élelmiszer előállítóknak. 7 év kihagyás után visszatér Európába Mariah Carey, ráadásul egy karácsonyi turnéval, azonban sajnos nagyon limitált a városok száma, ahol a rajongók elcsíphetik az aranytorkú dívát. A Christmas Time elnevezésű turné ugyanis csupán 2 országot érint, Angliát, ahol 3, és Máltát, ahol 1 dátumot jelentett be az énekesnő.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Tegnap megválasztotta Puhián Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Puhián Gábor médiajogász, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal tartózkodás nélkül választották meg a képviselők. A média tanács tagjának választották a Tisza párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét Tóth Máté energiajogászt. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Hozzátette, azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksolás időpontját a későbbiekben határozzák meg. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Az R és Stop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. A Központi Statisztikai Hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatás nélkül 4,8%-kal csökkent. Hangsúlyozták, ezért az ár és stop további fenntartása szükségtelen, már csak azért is, mert az intézkedés a kiskereskedőket a külföldön előállított termékek forgalmazására ösztönözte, amely súlyos károkat okozott a magyar élelmiszer előállítóknak. 7 év kihagyás után visszatér Európába Mariah Carey, ráadásul egy karácsonyi turnéval. Azonban sajnos nagyon limitált a városok száma, ahol a rajongók elcsíphetik az aranytorkú dívát. A Christmas Time elnevezésű turné ugyanis csupán 2 országot érint, Angliát, ahol 3, és Máltát, ahol 1 dátumot jelentett be az énekesnő.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Tegnap megválasztotta Puhján Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Puhján Gábor médiajogász, kutatót, egyetemi oktatót, 132 igen, 52 nem szavazattal tartózkodás nélkül választották meg a képviselők. A média tanács tagjának választották a Tisza párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét Tóth Máté energiajogászt. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Hozzátette, azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksolás időpontját a későbbiekben határozzák meg. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felső oktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Az RStop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. A központi statisztikai hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatás nélkül 4,8%-kal csökkent. Hangsúlyozták, ezért az RStop további fenntartása szükségtelen, már csak azért is, mert az intézkedés a kiskereskedőket a külföldön előállított termékek forgalmazására ösztönözte, amely súlyos károkat okozott a magyar élelmiszer előállítóknak. 7 év kihagyás után visszatér Európába Mariah Carey, ráadásul egy karácsonyi turnéval. Azonban sajnos nagyon limitált a városok száma, ahol a rajongók elcsíphetik az aranytorkú dívát. A Christmas Time elnevezésű turné ugyanis csupán 2 országot érint, Angliát, ahol 3, és Máltát, ahol 1 dátumot jelentett be az énekesnő.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 23-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Több mint 176 millió forint támogatást kaptak idén a Nógrád vármegyei civil szervezetek a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. Vadasi Zsuzsanna, a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ irodavezetője elmondta, hogy 712 szervezet részesült a több mint 16 ezer felajánló hozzájárulásából. Az 1%-kal támogatott egyesületek és alapítványok területi elosztása kiegyensúlyozott volt Kelet és Nyugat-Nógrád között. A lista élén idén is a tavalyi győztes a Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület végzett, de a felajánlók körében az egészségügyi és szociális ellátás segítő alapítványok is igen kedveltek voltak. 20 szervezet tudott 1 millió forint feletti összeget gyűjteni. Érdekesség, hogy 50 olyan szervezet is akadt, amelynek mindössze egyetlen ember ajánlotta fel az 1%-át, ami egy-egy civil közösségnek 1000 és 30 ezer forint közötti plusz bevételt jelentett. Vadasi Zsuzsannát, a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ irodavezetőjét hallják.
3: Az idén, ha számokban akarunk fogalmazni, akkor 712 szervezet 16 ezer felajánlótól több mint 176 millió forintban részesült. Szervezeteknek a nagy része változatlan, az első 12 helyen ugyanazok a szervezetek szerepelnek, akik a tavalyi évben. A tipikus eloszlás, ahogy eddig is megszoktuk, az állatvédő, az egészségügyi, illetve a szociális ellátásban részesülőket támogató egyesületek, illetve alapítványok voltak. Első helyen pedig a tavalyihoz hasonlóan a Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület végzett. Kelet és Nyugat-Nógrád is sikeresen szerepelt az 1%-os listában egyaránt. Körülbelül kiegyensúlyozott egyébként a helyzet. Ami a számokat illeti, még 1 millió forint fölött sikerült támogatást szereznie 20 szervezetnek, illetve ami még esetleg érdekes lehet, az, hogy 50 szervezet volt ezek közül, akinek pusztán egy fő ajánlotta fel az 1%-át. Ez azért izgalmas, mert mindig szeretik az emberek tudni, hogy hova kerül a pénzük. Ez az egy fő egyébként jellemzően 1000, illetve 30 ezer forintos bevételt jelentett egy szervezetnek. Érdemes mindenkinek megfontolni, civil szervezetnek és adózónak egyaránt. Az a szervezet, aki még nem él ezzel a lehetőséggel, de jogosult rá, tehát közhasznú tevékenységet végez, 2 éves bejegyzése megvan, politikai tevékenységet nem folytat az alapszabálya szerint, ő megteheti még szeptember 30-áig, hogy a NAV-nál regisztrál. Ez a határidő jogvesztő, aki ezt nem teszi meg, ő a jövő évben nem fogadhat 1%-ot.
2: Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés 3 egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban selfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. A második tevékenység során a látogató okostelefon vagy más eszköz segítségével a vár területén a kiválasztott történelmi elemeknél, például az ágyúknál vagy a kapunál elhelyezett jelzéseket keresi meg. Ezek beolvasását és az egyes feladatok teljesítését követően megkapja a vár 3D-s modelljének egyes részleteit. A projekt részét képezi még a Füleki Vár utolsó kapitánya, második Kohári István portréjának megelevenítése is a modern technológia és a mesterséges intelligencia segítségével. Az animált portrén keresztül úgy szól a látogatókhoz a kapitány, mintha közvetlenül a képből beszélne, részletezve a Füleki Vár utolsó elfoglalásához és elpusztításához kapcsolódó eseményeket. Újabb rangos szakmai elismeréssel gazdagodott Lencsés Zsolt balassagyarmati festőművész és freskó festő, aki a napokban vehette át a Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát. Az elismerést az Ipartestületek Országos Szövetsége 33. Magyar Kézművesség napján adták át. A mostani szakmai elismerés előzménye, hogy 2025-ben Magyar Arany érdemkeresztet kapott Lencsés Zsolt. A kitüntetés hivatalos indoklása külön kiemelte a freskó terápia és pedagógia megalkotását, az antik és falfestés Kárpát-medencei meghonosítását és szakképzésének létrejöttét, valamint a Nógrád vármegye és Balassagyarmat kulturális kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett munkáját. A napokban átadták a Rétsági Egészségügyi Centrum új ultrahang készülékeit, amelyek beszerzése a versenyképes járások program keretében elnyert 50 millió forint támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg. A fejlesztés keretében két korszerű, modern ultrahang készülék áll az egészségügyi ellátás szolgálatába. Az új eszközök hozzájárulnak a helyi és a járási egészségügyi szolgáltatások színvonalának emeléséhez, a gyorsabb és pontosabb diagnosztikához, valamint a házi orvosi és szakorvosi munka korszerű képalkotó technológiával történő támogatásához. A beruházás fontos lépés a megelőzés, a betegségek időben történő felismerése és a hatékony kezelés lehetőségeinek javítása felé. Különösen nagy érték, hogy a korszerű egészségügyi szolgáltatások helyben, Rétságon és a járás lakossága számára is elérhetővé válnak. Válaszolt Rosta Zoltán Váci önkormányzati képviselő Szádulczky Imre nyílt levelére. Rosta képviselőtársának többek között azt írta, az alapvető probléma a laktanya és más gigaberuházásra megálmodott helyszínnel az, hogy a jelenlegi városlakók érdekei a városvezetésnek nem számítanak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az értékesítésre kiírt pályázati anyag szerint a terület kifejezetten lakásépítés céljaira kerülne eladásra. Szerinte ebből egyenesen az következik, hogy egy befektető oda nem zöld parkot fog építeni, mert abból semmi profitot nem tehet zsebre. Azt is írta, a lakóterületek kialakításakor és tervezésekor ugyanakkor már előre nem árt figyelemmel lenni olyan szempontokra, hogy legyen stabil víz és egyéb közmű ellátása a területnek. Ne csak most, hanem az esetleges építkezés és a körülbelül 1000 új lakó odaköltöztetése után is. Ezek a feltételek pedig szerintem nem léteznek. Hozzátette, ha Szádulczky Zsoltnak más információi vannak, hálás lenne, ha megosztaná a Váciak. 15 ponttal Ecser futballcsapata vezeti a tabellát a másodosztályú bajnokság északi csoportjában. A Gárda a legutóbbi 5. fordulóban idegenben verte 2-1-re a Pilisvörösvár csapatát. A második helyről Leányfalu, a harmadikról Isaszeg várja a folytatást. A Vác Deák Várese 1-0-ás Pilis Csaba elleni győzelme után 6 ponttal a 9.
1: Időjárás.
2: Ma sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből helyenként alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lehet a szél. Balassagyarmat és Vác térségében 20 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Szügy és Etesbel területén, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 23-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Több mint 176 millió forint támogatást kaptak idén a Nógrád vármegyei civil szervezetek a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. Vadasi Zsuzsanna, a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ irodavezetője elmondta, hogy 712 szervezet részesült a több mint 16 ezer felajánló hozzájárulásából. Az 1%-kal támogatott egyesületek és alapítványok területi elosztása kiegyensúlyozott volt Kelet és Nyugat-Nógrád között. A lista élén idén is a tavalyi győztes a Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület végzett, de a felajánlók körében az egészségügyi és szociális ellátás segítő alapítványok is igen kedveltek voltak. 20 szervezet tudott 1 millió forint feletti összeget gyűjteni. Érdekesség, hogy 50 olyan szervezet is akadt, amelynek mindössze egyetlen ember ajánlotta fel az 1%-át, ami egy-egy civil közösségnek 1000 és 30 ezer forint közötti plusz bevételt jelentett. Vadasi Zsuzsannát, a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ irodavezetőjét hallják.
3: Az idén, ha számokban akarunk fogalmazni, akkor 712 szervezet 16 ezer felajánlótól több mint 176 millió forintban részesült. A szervezeteknek a nagy része változatlan, az első 12 helyen ugyanazok a szervezetek szerepelnek, akik a tavalyi évben. A tipikus eloszlás, ahogy eddig is megszoktuk, az állatvédő, az egészségügyi, illetve a szociális ellátásban részesülőket támogató egyesületek, illetve alapítványok voltak. Első helyen pedig a tavalyihoz hasonlóan a Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület végzett. Kelet és Nyugat-Nógrád is sikeresen szerepelt az 1%-os listában egyaránt. Körülbelül kiegyensúlyozott egyébként a helyzet. Ami a számokat illeti, még 1 millió forint fölött sikerült támogatást szereznie 20 szervezetnek, illetve ami még esetleg érdekes lehet, az, hogy 50 szervezet volt ezek közül, akinek pusztán egy fő ajánlotta fel az 1%-át. Ez azért izgalmas, mert mindig szeretik az emberek tudni, hogy hova kerül a pénzük. Ez az egy fő egyébként jellemzően 1000, illetve 30 ezer forintos bevételt jelentett egy szervezetnek. Érdemes mindenkinek megfontolni, civil szervezetnek és adózónak egyaránt. Az a szervezet, aki még nem él ezzel a lehetőséggel, de jogosult rá, tehát közhasznú tevékenységet végez, 2 éves bejegyzése megvan, politikai tevékenységet nem folytat az alapszabálya szerint, ő megteheti még szeptember 30-áig, hogy a NAV-nál regisztrál. Ez a határidő jogvesztő, aki ezt nem teszi meg, ő a jövő évben nem fogadhat 1%-ot.
2: Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés 3 egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. A második tevékenység során a látogató okostelefon vagy más eszköz segítségével a vár területén a kiválasztott történelmi elemeknél, például az ágyúknál vagy a kapunál elhelyezett jelzéseket keresi meg. Ezek beolvasását és az egyes feladatok teljesítését követően megkapja a vár 3D-s modelljének egyes részleteit. A projekt részét képezi még a Füleki Vár utolsó kapitánya, második Kohári István portréjának megelevenítése is a modern technológia és a mesterséges intelligencia segítségével. Az animált portrén keresztül úgy szól a látogatókhoz a kapitány, mintha közvetlenül a képből beszélne, részletezve a Füleki Vár utolsó elfoglalásához és elpusztításához kapcsolódó eseményeket. Újabb rangos szakmai elismeréssel gazdagodott Lencsés Zsolt balassagyarmati festőművész és freskó festő, aki a napokban vehette át a Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát. Az elismerést az Ipartestületek Országos Szövetsége 33. Magyar Kézművesség napján adták át. A mostani szakmai elismerés előzménye, hogy 2025-ben Magyar Arany érdemkeresztet kapott Lencsés Zsolt. A kitüntetés hivatalos indoklása külön kiemelte a freskó terápia és pedagógia megalkotását, az antik meccés falfestés Kárpát-medencei meghonosítását és szakképzésének létrejöttét, valamint a Nógrád vármegye és Balassagyarmat kulturális kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett munkáját. A napokban átadták a Rétsági Egészségügyi Centrum új ultrahang készülékeit, amelyek beszerzése a versenyképes járások program keretében elnyert 50 millió forint támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg. A fejlesztés keretében két korszerű, modern ultrahang készülék áll az egészségügyi ellátás szolgálatába. Az új eszközök hozzájárulnak a helyi és a járási egészségügyi szolgáltatások színvonalának emeléséhez, a gyorsabb és pontosabb diagnosztikához, valamint a házi orvosi és szakorvosi munka korszerű képalkotó technológiával történő támogatásához. A beruházás fontos lépés a megelőzés, a betegségek időben történő felismerése és a hatékony kezelés lehetőségeinek javítása felé. Különösen nagy érték, hogy a korszerű egészségügyi szolgáltatások helyben, Rétságon és a járás lakossága számára is elérhetővé válnak. Válaszolt Rosta Zoltán Váci önkormányzati képviselő Szádulczky Imre nyílt levelére. Rosta képviselőtársának többek között azt írta, az alapvető probléma a laktanya és más gigaberuházásra megálmodott helyszínnel az, hogy a jelenlegi városlakók érdekei a városvezetésnek nem számítanak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az értékesítésre kiírt pályázati anyag szerint a terület kifejezetten lakásépítés céljaira kerülne eladásra. Szerinte ebből egyenesen az következik, hogy egy befektető oda nem zöld parkot fog építeni, mert abból semmi profitot nem tehet zsebre. Azt is írta, a lakóterületek kialakításakor és tervezésekor ugyanakkor már előre nem árt figyelemmel lenni olyan szempontokra, hogy legyen stabil víz és egyéb közműellátása a területnek. Ne csak most, hanem az esetleges építkezés és a körülbelül 1000 új lakó odaköltöztetése után is. Ezek a feltételek pedig szerintem nem léteznek. Hozzátette, ha Szádulczky Zsoltnak más információi vannak, hálás lenne, ha megosztaná a Váciakkal. Is. 15 ponttal Ecser futballcsapata vezeti a tabellát a másodosztályú bajnokság északi csoportjában. A Gárda a legutóbbi 5. fordulóban idegenben verte 2-1-re a Pilisvörösvár csapatát. A második helyről Leányfalu, a harmadikról Isaszeg várja a folytatást. A Vác Deák Várese 1-0-ás Pilis Csaba elleni győzelme után 6 ponttal a 9.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Ma sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből helyenként alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lehet a szél. Balassagyarmat és Vác térségében 20 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
4: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Szügy és Etesbel területén, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Ne hajtsanak gyorsan!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most Backspace. Vissza az időben.
7: Hello, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, elmúlt 6 óra 7-es perccel, úgyhogy itt az idő, hogy neki lendüljünk ennek a mai reggelnek. A Megafon mikrofonjánál Olicsek Ádámot halljátok, és a drága Stancsik Nóra is itt van, jó reggelt!
8: Sziasztok! Nagyon szép jó reggelt! Na. Kívánunk, minél előbb ébredezzetek föl.
7: Igen. Aki pedig már, ugye munkahely, annak meg külön pacsi, hogy ott vagytok.
8: Ó, hát nektek, sőt, aki esetleg most jár le most, a műszak.
7: Igen, ápolók, egészségügy, akár.
8: Ő még igyon meg egy jó pohár teát, és akkor nyugisan leteheti a műszakot, és hazamegy.

0: meglátjuk, hogy a Nórink az majd tud-e jönni 7 óra után, vagy nem, majd meglátjuk, de elvileg majd itt lesz velünk, mert hogy két vendég is jön be személyesen. Ulvecki Edinával fogunk beszélgetni, aki ugye vitalitás és a kajakkenú szakosztályának tehát vezetője.
1: Vízre szállunk, mondhatjuk
0: abszolút,
1: így is.
0: És Uram Kristóf is itt lesz vele, akinek azért eléggé, hát hogy mondjam, eredményes volt a nyara. Lehet azt
1: mondhatod így,
0: így
1: is szerintem.
0: Igen.
1: Szerényen.
0: A kajakokat illetően, és hát állandóan hívtam az Edinát, majd mikor, hol, gyertek már, beszélgessünk is, és különben is, és egyszerűen, mikor érted, a gyerek elmegy Szegedre előtte, nem tudom én, ott van edzőtáborban egy hétig, Szegeden, nem tudom én, Szappól, utána lemegy Horvátországba, akkor azt megnyeri.
1: Hát de
0: megy
1: a profi sportolók élete az ilyen által.
0: Igen, ennyi. Úgyhogy most már végre itthon vannak, idézőjelesen, és egy kis szuszanás van, úgyhogy Edinával és Kristóffal tudunk beszélgetni. 7 órakor is, meg 8 órakor is, tehát gyakorlatilag ezt a mai adást, azt rájuk fogjuk majd szárni végre, úgyhogy várunk benneteket a készülékek fölé, mögé, elé, alá, és akkor az első meg a slágerrel kezdjük is a szerda reggelünket.

0: gone.
1: Születésnaposunk van, így ezért egy születésnaposra fogunk foglalkozni, jó? Na, Ray Charles a mai napon születik, kedves hallgatók. És hát tudom azt, hogy itt a szerda a 90-es évek, de van létjogosultsága, hogyha Ray Charles valaki egyébként nyilván a 60-as évek környékén élte fénykorát, 60-70, amikor ugye hozta be itt a soul-t, megcsinálta, meg mondjuk gospelt, kevert, mindennel, és tök jó lett. Mert hogy a 90-es években is egyébként aktív volt Ray Charles, úgyhogy erről fogok majd nektek beszélgetni, erről fogok nektek mesélni. És ugye 93-ban kiadta My World című albumát, amelyen elnyerte a 13. Grammy-díját is, a Song For You című dalon, ami szerintem meg feldolgozás. És belehallgattunk most még itt a Nórival, de hiába, hogy az 90-es évekbeli nóta, de nem az jön, hanem egy sokkal korábbi, ez a Mess Around, de csak azért, hogy felébredjetek, jó? Erre esett a választás.
2: Ez sokkal jobb lesz.

0: tudod, hogy ez kiadott, érted, a 60-as évek, vagy 50, nem is tudom pontosan a Mess Around az hány éves nóta már, és akkor milyen őrület elszabadul életed a rádióban.
1: Annyira, tehát, nem hogy, csak a rádióban, tehát, de most is ezzel igen, a fejünkkel meghallgatjuk, tehát, hogy, hát annyira él ez a zene.
0: Meg annyira új, tehát szétrobbantották a lakást szerintem, hogy a pincéket, ezek az illegál bulik voltak, meg táncoltak ott az afroamerikaiak, mint Detroitban, tehát hogy ezért megőrül zene egyébként. Na, ugye a 60-as, 70-es évek, akkor inkább a Ray Charles, de a 90-es évek végén is, a 90-es években is aktív volt, mert hogy Ray Charles lett az egyik diétás kólának a reklámarca, és a szlogenje, ami, meg a refrénje, ami arról szólt és úgy hangzott, hogy you got the right one, baby, aha, az egész amerikai popkultúrát meghódította, és annyira népszerű volt a reklám, hogy két egymást követő Super Bowl alatt is a fő műsoridőben futott, és ez a kifejezés, hogy you got the right one, baby, aha, ez beépült a mindennapi szlogenkbe is. Aztán 93-ban ugye Bill Clinton elnöki beiktatási koncertjén is ugye Quincy Jones felkérésére volt az egyik kiemelt fellépő, és hát a My World lemezzel ismételten Grammy díjat nyert, az a 13. volt.

0: Na, és akkor még színészkedés, mert hogy ilyen kis színészi beugrásaid is voltak, mert hogy ugye voltak, most a Nanny az szerintem nálunk, miért lett annak a címe, annak a sorozatnak, nem tudom, a Dadus volt.
1: Dadus, ugye? Dadus, na, így van.
0: Abban a népszerűen szituációs komédiában 4 epizódon keresztül alakította Jetta mamának a vőlegényét.
1: Óriási egyébként, az imádtam.
0: Jó volt,
1: imádtam.
0: Nagyon jó komikum volt egyébként. Aztán feltűnt a Jim Henson emlékén rendezett a Muppet Show külön kiadásában, és szerepelt még egyébként a Még zöldebb a szomszédnője, és a Drágám add az életet című vihetek is, és 98-ban még megkapja a zenei Nobel-díjként is emlegetett svéd Polar Music Prize-t, amit a svéd király adott át neki a műfajok közötti hídépítésért, mert ugye akkor jazz, soul, blues és country.
1: Nem csoda, de még csak arra gyorsan visszautalok egy kicsit, hogy a Super Bowl döntő, ugye a mai napig is Amerikában az amerikai foci halftime show, hát az ott a ott legek az, szerepelnek.
0: És a reklám, hogy mi került bele, az élet-halál.
1: Tudni se akar, hogy az igen, hogy mit is kereshetett vele.
0: Na, úgyhogy tessék Ray Charles hallgatni ma.

0: No nézzük, mi történt. Szeptember 23-án. Jó, Nóri?
1: Jó, nézzük.
0: Sok mindent találtunk, nézzük, amit itt gyorsan végigpörgetünk.
1: Igen, ez egy elég aktív.
0: Ti is tudjátok. A mai napon fedezik fel 1846-ban a Neptunusz. Az fontos.
1: Az nagyon
0: ugye?
1: Fontos.
0: Hogy az ott legyen, és azt tudjuk, hogy van Neptunuszunk.
1: Az lenni ott volt, csak tudjuk róla, hogy az az.
0: Tudjuk, hogy az az. Igen. Aztán születésnaposunk is van, mert hogy Gundel Károly vendéglős gasztronómiai szakíró a mai napon születik. Igen, hát az így gondolom egy ikon, tehát hogy nem hát, lehet
1: azt gondolom, hogy nincs, aki nem igen tudja, hogy a Gundel, legalábbis az étteremről vagy valamiről csak igen hallott már. Idegen vagy nyelvi, a palacsinta.
0: Idegen nyelvi munkák, szakácskiállítások, bemutatókon vett részt, magyar konhát népszerűsítette, hogy akkor jöjjön vissza, ugye ide jöjjön, induljon be az idegen forgalom.
1: Én most tehát, tudom, hogy Gundel palacsintát fogok ma csinálni, azt Ádám. Igen.
0: Jó, nekem már pár hete a krumplis tészta van az agyamban, de az is maradt.
1: Az is tehát jó. Az jó.
0: Na van a csillagászati ősz kezdete, tehát ennyi Nórikám, Summer Girl, búcsú. Aztán itt van Prosper Mérimée, vagy Prosper Mérimée, francia regényírő, volt az, aki ugye a Carmen című regényből ugye Bizet megírta az operát.
1: Tehát, fú, de szerettem a Bizet-nek a Carmennyének a bevezetőjét főleg.
0: Ott minden jó. Richter Gedeon gyógyszergyáros szintén a mai napon születik, vegyész, és itt van nekünk Fusajiro Yamaguchi, aki megalapítja a Nintendo-t.
1: Figyelj, ezt annyira ijesztően mondtad, hogy senki ne vegyen Nintendo-t a kezébe.
0: Hogy nem, aki Nintendo-t vesz, az igazi szamuráj lesz.
1: Ne higgyétek el, gyerekek.
0: Tehát a Börzsönyben, úgy azt tudjátok, hogy egy, tehát én azért szeretem azt a települést, amit mindenki mondok, mert ők szerintem ők tiszteletbeli japánok a Börzsönyben. Van egy település, ami abszolút a japán név, Szokoja. Ők biztos, hogy japánok. Na, aztán Romy Schneider a mai napon megszületik Bécsben.
1: Ott vagyunk, rég beszéltünk róla, ja nem? Igen.
0: Pont most volt, pár napja hétvégén láttam, talán beleléstem is ment, és ott volt, tehát hogy megint tolják.
1: Látta, igen, hát szerintem igen, ők mindig tolják, igen, nem? Tehát, igen, hogy nem abszolút kell hozzá semmi évszak, se semmi.
0: Jól van, nagyjából ennyi, kedvesek. Jól megyünk, tovább nézzük a régi Nógrádot.
2: Megspace, vissza az időben.
0: Jó régre megyünk vissza, kedves hallgatók, 1957, hát szeptember 25-ei a Nógrád, hogyha pontos akarok lenni, de hát a napokban vagyunk, és hát egy igen, mai olvasattal megmosolyogtató, egyébként megbicskanyitogató történetről van szó, mert hogy megnyílt az ellenforradalom kapcsolatos, az ellenforradalommal kapcsolatos kiállítás Salgótarján, mert ugye egy évvel vagyunk 56 után. Belolvasok a cikkbe, mert nagyon szép és magvas gondolatokat tartalmaz. Hosszas előkészületek után Szombatestre került sor a magyarországi és a Nógrád megyei ellenforradalmi események anyagát tartalmazó kiállítás megnyitására. A kiállítás Salgótarján városi kultúrotthonában rendezték meg, az ünnepi eseményre Heves megyei küldöttek, valamint az ellenforradalom alatt meggyilkolt az országos hadtörténeti múzeum igazgatójának, Sziklai elvtársnak özvegye is ellátogatott, és a kiállítás magába öleli a legfontosabb ellenforradalmi eseményekről készült adatokat, felvételeket. És hát idéznek egy-két gondolatot a vendégkönyvből. Halmási Zoltán azt írta, láttam a galát tetteket, tisztában vagyok vele, hogy mit akartak végrehajtani a fasiszta pribékek. Eddig is a népért dolgoztam, de ezután mindent el fogok követni, hogy 1956. október 23-a ne jöjjön vissza, jöjjön a béke, a jólét, a szocializmus, ezért fogok küzdeni, és ha kell, fegyverrel a kezemben életemet is kész vagyok feláldozni a népért, a hazáért. Lengyel János azt írja, soha nem engedjük még egyszer október 23-át, míg Barta Robert úgy gondolkozott, hogy e képkiállítás elénk tárja az ellenforradalom borzalmait, gondolkozzatok és még keményebben harcoljatok népünk ellenségei ellen. Szép is ez. Na jól van, dr. Fodor Miklós, a Salgótarjáni Dörnyei Béla Múzeum igazgató helyettese a vendégünk, és egy kicsit beszélgetünk arról, hogy akkor egy év telt el, és hát azért eléggé megsínylett a Salgótarján is a forradalmi heteket. Szia, jó reggelt, Miklós!
3: Jó reggelt, szervusz!
0: Ugye, hát azért nem fura olvasni ezt egy év után, ugyanakkor meg, hogy mondjam, törvény.
3: Még egy év se telt el, azért december 8, meg e között egy volt tényleg egy hónap se.
0: Igen.
3: Hát nyilván mindenki tudta, hogy kussolni kell, nincs mese, most ezzel együtt kellett élni. Ugye ekkor a kultúrotthon a Szajnaparton volt, a régi ipartestületi székház helyén, ugye később 60-ban adják hát majd ugye a József Attila művelődési otthon, a modernista épületet. Ott volt ez a kiállítás, akkor még múzeum se volt, az 59-ben indult a Salgótarjáni múzeum. Hát ezek ilyen propaganda kiállítások voltak ezekben a években, rögtön ugye a
0: forgalom. Meg se várták még, igazad van, meg se várták még az egy évet mondjuk, hanem már itt tényleg.
3: Nem. Egyik gyakran volt az, hogy ilyen évfordulókon, kezdetben az évfordulókon 57-58-on még voltak ilyen úgymond megemlékezések, hogy mit tombolt az ellenforradalmi terv. Aztán utána már később inkább nem is nagyon emlékeztek, mert különösebben gyakran nem is hozták szóba jobban 56-on. Emlékszem gyerekkoromban, a gyerekem 14-15 éves voltam, 86-ban 30 éves évfordulón akkor úgy beszéltek róla jobban. Emlékszem mindig a Berec János kérdezgették, az maradt meg bennem róla, de kétségkívül ebben az időszakban még napirenden volt a dolog, és ment ugye ez az átprogramozás, ezért, hogy itt milyen rettenetes terror volt. Hát nyilván lehetett benézében, mert Budapesten azért mondjuk tényleg voltak ott is ugye visszaélések a forradalom oldaláról is, ugye említsük ugye a köztársaság téri ugye pártház, ahol azért úgy többeket valóban meglincseltek, de ettől nyilván ezt az oldalát a minden forradalomban van valami, minden ilyen felkelésben, utcai zébe, de hát ez úgymond szinte elkerülhetetlen. Mindegy, a lényeg az, hogy ekkor nagyon erősen felerősített a kádári propaganda, ugye legitimálási szándékból is, hogy mitől mentették meg ugye az országot, hogy aztán hogy itt például Salgótarjánban, ahogy szokták mondani, egy pofon nem csattant el, csak a munkásokat lövöldözték halomra, ugye a karhatalmisták, a kádárfélhoz. Arról, hogy nem volt szó, hát nyilván ugye ez akkor is az volt itt, hogy ugye a december 8-i sortizné, hogy akkori népnyelv mondta, hogy a pufajkások hogy is mondják, hogy tüzet nyitottak a téren randalírozó fasiszta bányászokra, vagy hogy volt az év, de ez valami izé volt, hogy bocsánat, a téret békésen lövöldöző pufajkások de valami ilyesmi volt, de ez a népi ilyen suttogó ilyen izé volt, tehát ilyen poén, hogy mi volt itt. Hát lényeg, ennyi, tehát ez biztos sokan, biztos volt, aki ezt komolyan vette, hogy már ezért, tehát hogy nyilván meg volt, mondom, ez az oldala is, de hát az emberek azért emlékeztek még akkor, mi volt hogy itt, de? És szóval azért elég nagy kontraszt lehet, tehát főleg itt egy Tarjánban, ahol aztán tényleg nem volt semmi atrocitás a forradalom oldaláról.
0: Igen, szomorú ez. Jó, Miklós, köszi.
3: És ebben azért meg zajlottak ugye már a politikai perek,
0: a tisztogatások,
3: így van.
0: Igen. Jó, holnap egy vidámabb témával fogjuk folytatni, úgyhogy keressünk majd reggel. Köszönjük szépen, itt voltál. Szia Miklós, minden jót neked. Szia.
3: Köszönöm szépen.
0: Szia. Mi pedig megyünk tovább a jó kis reggeli zenékkel. Maradjatok velünk, aztán a hetes hírek után jön az első témánk.

0: vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Néha. Arra sem emlékszem, hogy összebújtunk volna.
7: Nem bújtunk össze.
6: Tényleg.
7: Megosztottuk egymással a legféltettebb titkainkat, és teljesen egymásba fonódott a lelkünk.
6: A lelkünk abban még nincs semmi rossz.
7: És azután sem bújtunk össze.
6: Ha nem, hát nem.
7: Hanem rám vetetted magad, mint egy vadállat, és őrült vágtába forrott össze a testünk.
6: Vagy úgy.
7: Bosszút állni jöttem.
6: Tudod, hogy milyen régóta várok erre?
8: Félrelépni szabad. Szeptember 24-től a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
8: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Több mint 176 millió forint támogatást kaptak idén a Nógrád vármegyei civil szervezetek a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. Vadasi Zsuzsanna, a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ irodavezetője elmondta, hogy 712 szervezet részesült a több mint 16 ezer felajánló hozzájárulásából. Az 1%-kal támogatott egyesületek és alapítványok területi elosztása kiegyensúlyozott volt Kelet és Nyugat-Nógrád között. A lista élén idén is a tavalyi győztes a Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület végzett, de a felajánlók körében az egészségügyi és szociális ellátás segítő alapítványok is igen kedveltek voltak. 20 szervezet tudott 1 millió forint feletti összeget gyűjteni. Érdekesség, hogy 50 olyan szervezet is akadt, amelynek mindössze egyetlen ember ajánlotta fel az 1%-át, ami egy-egy civil közösségnek 1000 és 30 ezer forint közötti plusz bevételt jelentett. Újabb rangos szakmai elismeréssel gazdagodott Lencsés Zsolt balassagyarmati festőművész és freskó festő, aki a napokban vehette át a Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát. Az elismerést az Ipartestületek Országos Szövetsége 33. Magyar Kézművesség napján adták át. A mostani szakmai elismerés előzménye, hogy 2025-ben Magyar Arany érdemkeresztet kapott Lencsés Zsolt. A kitüntetés hivatalos indoklása külön kiemelte a freskó terápia és pedagógia megalkotását, az antik meccés falfestés Kárpát-medencei meghonosítását és szakképzésének létrejöttét, valamint a Nógrád vármegye és Balassagyarmat kulturális kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett munkáját. Válaszolt Rosta Zoltán Váci önkormányzati képviselő Szádóczki Imre nyílt levelére. Rosta képviselőtársának többek között azt írta, az alapvető probléma a laktanya és más gigaberuházásra megálmodott helyszínnel az, hogy a jelenlegi városlakók érdekei a városvezetésnek nem számítanak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az értékesítésre kiírt pályázati anyag szerint a terület kifejezetten lakásépítés céljaira kerülne eladásra. Szerinte ebből egyenesen az következik, hogy egy befektető oda nem zöld parkot fog építeni, mert abból semmi profitot nem tehet zsebre. Azt is írta, a lakóterületek kialakításakor és tervezésekor ugyanakkor már előre nem árt figyelemmel lenni olyan szempontokra, hogy legyen stabil víz és egyéb közműellátása a területnek. Ne csak most, hanem az esetleges építkezés és a körülbelül 1000 új lakó odaköltöztetése után is. Ezek a feltételek pedig szerintem nem léteznek. Hozzátette, ha Szádóczki Zsoltnak más információi vannak, hálás lenne, ha megosztaná a Váciakkal is. Tegnap megválasztotta Puján Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Puján Gábor médiajogász, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal tartózkodás nélkül választották meg a képviselők. A média tanács tagjának választották a Tisza párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét Tóth Máté energiajogászt. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Hozzátette, azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksolás időpontját a későbbiekben határozzák meg.
1: Időjárás.
10: Időjárás.
9: Ma sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből helyenként alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lehet a szél. Balassagyarmat és Vác térségében 20 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
10: Közlekedés.
1: Közlekedés.
9: Sebességmérés várható ma Szügy és Etes belterületén, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most indítjuk a napot! Start menü! Amivel jól indulnak a hétköznapok!
1: Megafon!
3: Nagyon szól!
11: Elmúlt 7 óra, 3 perccel. Szevasztok, megafonisták, jó rádiózást kívánunk a szép hallgatóknak, és szép rádiózást a jó hallgatóknak. Ezt Norbival szoktuk mindig mondani.
12: Jézus ereje.
11: Igen,
12: én a rossz hallgatóknak is kívánok jó rádiózást.
11: Látod, ezért vagy te itt.
12: Itt vagyok.
11: Pluszban. Jó reggelt mindenkinek, 2026. szeptember 23. szerda van, és a terveink szerint hamarosan dugig leszünk. Itt a stúdióban, mert hogy érkeznek hozzánk vendégek, hamarosan el is mondjuk majd, hogy kik ők, pár dal után eláruljuk a részleteket. Jön!

0: Itt is vagyunk, tehát jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor ahogy mondtuk, már reggel is a korán kelő társainknak, és most is ezelőbb pár perccel, hamarosan dugig leszünk itt a stúdióban, mert hogy két vendéget várunk, akik most már azért készen jutnak remélhetőleg az üvegfalokon túl. Ők nem más, mint egyrészt Ulveszki Edina, a Balassagyarmati Vitalitás és a Kajak Kenu SUP szakosztályának a vezetője, és szakosztály vezető mellett itt lesz vagyunk uram Kristóf is, aki hát, na most ezt el fogom majd mondani az Edinának meg a Kristófnak is, hogy ugye általában egy jó szerkesztőként, műsorvezetőként azért rá kell készülni dolgokra.
1: Na mit készültél?
0: Azért a világon semmit. Megmondom, hogy miért. Komolyan mondom, megmondom, miért. Azért, mert hogy én nézem egyébként az Edináéknak a közösségi oldalát, és figyelem, és egyszerűen én már, amikor akár híreket is nézünk, és akkor, hogy mi lehet friss sporthír, hogy akkor erről számoljunk, vagy stb., hogy egyszerűen nem bírtam nyomon követni azt, amennyi helyen, meg amennyi edzőtárban, meg ahány
1: versenyen részt vennek, és majd mindig dobogó is, ott amott, meg jó eredmények.
0: És én kezdtem így ezt részleteken, hogy akkor kezdjük egy ilyen tavaszi szezon az indulás, ugye, amikor a téli dolgok edzőtábor, meg ugye itt a, nem tudom én, kajakpad, meg nem tudom én, mik után.
1: Kajakpad.
0: Ugye evező szimulátor, vagy hogy hívjam azt, nem tudom,
1: inkább majd megkérdezzük, de jó, oké,
0: na, hogy akkor elindul a tavaszi szezon, és akkor végig nézzük, hogy akkor milyen volt idei szezon, most már lassacskán a záróra van, ugye szeptember környékén. Már, és én mondtam, hogy ezt én nem fogom végigpörgetni, tehát annyi helyen voltak, és annyi mindent, hogy egyszerűen ez, én ezt, tehát nekem időm sincs most komolyan mondom erre, és annyi eredmény, és hogy nyomjott a Edina így írogatja a sorokat, és mindenhol érmek vannak.
1: Elmondják majd inkább előben.
0: Tehát azért mondom, hogy erre én, hogy akkor most milyen versenyeken mit, hogy csináltak, én erre nem készültem rá, mert iszonyat, tehát mondom, feldolgozhatatlan eseménysor volt, amit ugye csináltak, akár a Beredekékkel, és ugye Odor Beredekék is, amit csináltak, akár a Kristófék is, tehát hogy majd itt beleessünk ebbe, Nóri,
1: bele.
0: És
1: na, nagyon jó lesz. Majd én olyan jó, hogy olyan sokat fog a hallgatóknak is mondjuk, hogy elég sokat fogják őket hallani.
0: Igen.
1: Mert ugye a mai nap tulajdonképpen
0: az
1: rólunk szól, a reggeli
0: abszolút
1: műsor.
0: Úgyhogy kíváncsi vagyok arra, hogy ugye ők pont most, tehát legutóbb a Kristóf az a mozdulgyarmaton is kint volt, és ugye itt a Városi Televízió hírműsorában is adott interjút, és elmondta, hogy miért, hogy és miképpen kajak, tehát hogy én kíváncsi vagyok az ő mindennapjára, a rutinra, jó? De hogy mit teszik, tudod meg ilyenek, nem?
1: Igen.
0: Tehát, hogy akár te is.
1: Na, erre mondjuk nagyon kíváncsi ugye, vagyok, hogy mekkora energiát fektetnek, vagy van erre való emberkéjük.
0: Mi a napi beosztása, ugye, mert hogy nem tudom én, akár olimpikonok kapcsán szokott főleg előjönni azt, hogy akkor reggel 4-kor kell, és 5-kor már izé van edzés, hogy akkor mi a napi rutin.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, visszatértünk, és amíg a dalok szóltak, addig Ullecki Edina és Uram Kristóf megérkezett a Megafon stúdiójába, úgyhogy ahogy ígértük, ebben az órában is, meg a következőben is velük fogunk meg foglalkozni, úgyhogy Edina, Kristóf, üdv itt nálunk a stúdióban, szevasztok!
1: Szép jó reggelt kívánunk!
2: Szép jó reggelt!
0: Na jó, akkor bele is kezdünk egyébként, még itt azért egy picit a hangokkal majd valamit ügyködünk, egy kicsit majd közelebb a mikrofonhoz mind a kettőtöknek, jó? Mert nem tudom a világ végéig föltenni egyébként a maximumot. Na, ami a lényeg, hogy az előbb, ti ezt még nem hallottátok, én azt mondtam, hogy ugye általában műsorvezetőként, hogyha a témát illeti, akkor én azért föl szoktam készülni. Viszont, ahogy elkezdtem Edinának a közösségi oldalát visszapörgetni, hogy akkor kezdjük talán azzal, hogy milyen volt a nyári szezon meg a tavaszi indulás, én így pörgettem, és aztán annyi érem, meg edzőtábor, meg verseny, meg minden volt, úgyhogy mondtam, hogy akkor jó, ezt a gombot én benyomtam, én nem bírom ezt a sikerhalmot gyakorlatilag, ami itt körülöttetek van, és abszolút így, hogy mondjam, nem napra készen felkészülve akarok majd veletek beszélgetni, úgyhogy kezdjük tényleg innen, vagyis hogy honnan? Tehát honnan indul a...
3: Figyelj, elnekezdjük, hogy sorolják föl,
0: a tavaszi idén az honnan indul, tehát mik azok a főbb pontok, Kristóf Edina, bármelyikötök eszeti, amik mondjuk meghatározzák a szezont.
3: Kristóf átadta Edinának a szót,
2: A Kristóffal kapcsolatban igazából onnan kezdtünk, hogy maraton magyar bajnokság, tehát egy hosszú távú versenyt nyert, és azért emelném ki, mert az nagyon nagy dolog, ha valaki ennyire sokrétű, és tényleg magyar bajnoktól lenni a maratonon, és utána elkezdtünk készülni a rövid távra, amin ő nagyon gyors rostú sportoló, és dinamikus, és elkezdtünk készülni a ifi válogatóra, ami ott is bebizonyosodott, hogy egyik legjobb. Második helyen érkezett be, ami azt jelentette, hogy lesz még egy válogató, és reménykedtünk, készültünk, hogy a következőben is ott tudunk lenni majd első-második a dobogós helyen, ami ugye kvalifikációt jelent egy Európa-bajnokságra, vagy világbajnokságra, és hát úgy is sikerült, hogy a második válogatót megnyerte, hatalmas fölénnyel és óriási sikerrel, és ez azt követte, hogy egy szétlövés, ami másnap, nekünk egy újdonság volt, még ilyen nem volt soha, oda kellett állni még egyszer az előző.
0: Nagyon. Mi az a szétlövés? Hát, gyerekek, tehát most érted, nem...
3: Itt a sport értünk.
0: Jó, bocs, de mondjuk most itt van nekünk hány ezer hallgatónk, nem biztos, hogy mindenki tudja azt, hogy mi az. Jó, na, tehát nem a telesportban vagyunk, igen.
2: Igen, tehát a szétlövés, mi is csodálkoztunk, hogy ez másnap, és oda kell állni, és mit is jelent. Az első válogató nyertese, és ugye Kristóf a második válogató nyertese, két különböző pályán odaállnak az 500 méteres rajthoz, és aki nyeri, ő fog menni a világbajnokságra egy Kanadába, és aki a második, ők még az Európa-bajnokságon fog indulni egyes számban. És igazából itt a Kristófnak is átadnám a szót, hogy ezt hogy élhette meg,
0: na,
2: mert ez óriási volt.
3: Igen,
2: kapcsolnám akkor a Kristófot.
0: Na mesélj akkor erről a szétlövésre, meg erről az egész történet.
1: Hát a verseny egészen meglepő volt számomra, meg gondoltam, hogy én ott a dobogó környékén tudok majd valamit ott mutogatni, de hát sikerült megnyernem. Ennek nagyon örültem, és másnap vártam a szétlövést. Én nyugodtan vártam, mert nekem úgymond nem volt nagy vesztenivaló, én csak nyerni tudtam rajta. Hát én higgadt maradtam, az ellenfelem sajnos ő fejbe szétesett, neki az a gyengéje volt, és hát
3: fejbe. És ezt te tudtad amúgy?
1: Igen, tudtam.
3: Ez mekkora elő?
1: Lehetett érezni, meg látni rajta is, hogy ő már az előző nap este, meg aznap is ideges volt, feszült volt, meg nem tartotta úgy a szemkontaktus, szóval így került mindenkit, és hát...
3: Hát ez neked meg még pluszban kapóra jött.
1: Én nyugodt voltam.
3: De te amúgy, bocsáss meg, amúgy is az vagy, ugye?
1: Igen,
3: tehát, hogy annyira látszik rajtad, hogy nem vagy egy teljesen idegbeteg gyerkőc. És ti foglalkoztatok ilyen mentál
1: tréningek? Igen, mi foglalkozunk ilyenekkel, erre szoktunk készülni, és vannak rá emberünk is.
3: Nagyon jó.
0: Én ezt akartam pont kérdezni, hogy milyen érdekes, és akkor akár Edinával is tudunk erről beszélni, vagy Veldes Kristóf, hogy akkor, hogyha mondjuk egy ilyen keményebb szituáció van, és akkor akár mondjuk itt egy szétlövés, és akkor ott vagytok ugye egy fizikai térben, és akkor már azért így le lehet húzni ilyen következtetéseket, hogy akkor na, látom, hogy gyerek föl van spanul, meg ideges, meg hogy már ott nincsen képben, lehet, hogy akkor a holnapi napon így, tehát ezek, mire gondolok, hogy látjátok azt az ellenfél, az egy, hát gyerek, lehet, hogy nincsen ott, ahogy, és akkor hát lehet, hogy akkor meg lesz.
1: Igen, ez látható mind a vizen, és mind a szárazföldön is, mind a rajtna, aki hogy áll be. Hát ezt nála is lehetett tapasztalni, meg amikor a 500 méter döntőt mentem kint külföldön is, akkor is lehetett érezni ott, hogy ki hogy áll hozzá fejbe.
0: Mennyire érdekes ez egyébként.
3: Na,
0: te is ezt így tudod így ilyen csápokkal, Edina, hogy figyelni, hogy akkor ki, hogy, és hogy éppen mire gondolok.
2: Mi erre nagyon készülünk, tehát nekünk nagyon sok a mentális oldal, az, hogy ezt nyilván ilyen kis tóról is fel tudjuk építeni a pályát, a felkészülést, a helyzeteket. Ami különleges volt itt a Kristófnál, meg így a felkészülésünkben, hogy ez a sportoló, aki az ellenfelünk volt, az akadémiáról jött. Tehát ő neki a felkészülése, a mentális, a masszőr, a körülöttel zajló keringés, az mind annyira aktív volt, és mi meg ott voltunk
0: egy kis csipet csapat.
2: Egy csipet csapat, igen, a masszőr, a mentál, az edző, a minden én voltam a háttérben, nyilván egy óriási család, rádi háttere van a Kristófnak, és ott per pillanat Szegeden én voltam a mindenes. És ebben a tudatban ilyen higgadtan odaállni, és azt is hozzá kell tenni, hogy az ellenfél csapatnál a fiatal sportoló ugye berajtolt, és 200 méterig, közel 200 méterig a Kristófék a szétlövésen is a pályát menték, amikor rászóltak, hogy vissza kell fordul, le kell állni. Tehát egy olyan helyzet, amikor már, hogy te mész a világbajnokságra.
3: Ott azért legyen a talpán, meg fejben.
2: Óriási volt, hát fantasztikus volt ezt megélni, hogy a Kristófinál újból visszaáll a rajtba, újra koncentráltan. Nyilván nekem is új helyzet volt, hogy mit mondjak, és jött belülről az a sugallat, hogy azért ismerem őt, minden tekintetét, minden mozdulatát, ehhez az, hogy több éve együtt dolgozunk, és hát nagyon nagy büszkeség volt, hogy megcsinálta.
0: Csapogni fogunk a témákban egyébként, én most azt akarom még megfogni, hogy ezt a mentál dolgot, meg azt, hogy akkor az akadémiai versenytárs, vagy ugye az ellenfél körül pattogtak ott az emberek, és egy brutális nagy tím volt, miközben azért kvázi ti, ott van mögötted egy fontos háttér a család, meg ott van az Edina. Melyik lehet a jobb, vagy hogy lehet egyébként, hogy mondjam...
3: Ezt kérdezed?
0: Előny, hátrány, mert figyelj, akadémiára jön valaki, hát nem véletlenül van körülötte mondjuk 10 ember. Tehát azt, hogy valaki mondjuk külön masszíroz, meg külön mentális, meg külön izé, még azt, hogy mondjuk ezt Edinának egyben kell csinálnia, azért az nyilván neki is egyébként edzőként, nem tudom, teher vagy plusz feladat, tehát hogy ez nyilván ki van találva az e-sportban, csak hogy ebből ugye ilyen pró kis kontrák lehetnek? Hogy látjátok?
2: Részemről azért nem, mert mindent ismerek Kristófról, és akkor így tudom, hogy mire van szüksége.
3: Igen, talán pont ez lehet előny.
2: Hogy igen, ez egy családias csapat, és mindenkit ismerünk, mindenkinek tudjuk azt, hogy mikor, hol, meg ő is visszajelez, tehát nyilván nekem is ezt meg kellett tanulnom, hogy ő amikor jelzi, hogy elég, akkor nekem hátra kell lépni hármat. És nekünk nem volt kötelezettségünk, nekünk nem volt az a feszülés, hogy nekünk most meg kell mutatni minden áron, hanem pontosan azzal a kis közösségünkkel oda mentünk, és a Kristóf tehetségével hozhattuk azt a nyugalmas, sikeres versenyzést, hogy nem volt teher rajtunk.
0: Én inkább a kulisszákra, meg a háttérre, meg akár mondjuk a családra akarok inkább fókuszálni, mert azért az eredmények azok jönnek, és hát nyilván azt tudjuk, hogy rengeteg meló van mögöttetek. Ugyanakkor azért én picit itt a know-how-ra vagyok kíváncsi, és például arra, hogy az mikor volt, amikor Kristóf, te mondjuk beleálltál abba, hogy akkor oké, talán pontos a mozdulgyalmat kapcsán te mesélted, hogy akkor egyszer csak Edinához elmentél, próbáljuk ki, kajak, ízni, jelentetette, és akkor bejött a számítás. Családi szempontról is kíváncsi vagyok arra, hogy megvan az a pont, vagy az az emlék, amikor azt mondtad, hogy akkor nagyon ebbe bele kell állni úgy, hogy akkor ebben most már úgy nagyon bele kell állni. Ez megvan, Kristóf?
1: Igen, hát az elején ez tényleg így volt, ahogy mondtad, de utána szerintem 16 éves koromra, vagy 15-re döntöttük úgy, hogy azt már így nagyon komolyan kell venni. Mert
3: de mikor kezdted el? Csak hogy a többiek is tudják. 11 évesen.
0: 4-5 év kellett, igen, hogy akkor...
1: Mert addig úgymond az ellenfelek se vették úgy nagyon-nagyon ilyen véremenősen komolyan, de tudtunk ott is dobogót elérni, de utána már nagyon komolyan kellett venni, mert ugye hát másodpercen belül dőltek el a helyezések, és akkor már fontos volt, hogy ki hogy válogat, meg kit válogatnak be a válogatottba.
3: És akkor a 15-16 éves kor körül lett az, hogy hát itt már a felesem tréfa, akkor tegyünk bele mindent, igen, amit lehet.
1: Igen.
3: És az mit jelent? Mennyi edzést?
1: Hát
3: az heti lebontásban.
1: Hát akkor még ugye az iskola próbált engedni engem ugye első órákba, ahogy tudott, úgy próbált elengedni edzésre. Hát két naponta volt reggeli edzés, ha jól emlékszem, és minden nap délután és szombat ugye pihenőnk volt, vagy nyáron ilyen táborok voltak sok.
3: Tehát edzőtábor
1: igen, is ugyanúgy. Jártunk.
3: Látom, Edina is bólogat, igen, jól igen. Emlékszel.
1: Jól, igen.
3: Úgy látom. Őrületmennyiségű munka, igen.
0: Igen, és akkor azon gondolkozom még például, hogyha egy ilyen fennel egy ilyen esetem, mondjuk van egy ilyen gyerek, mint a Kristóf, és akkor mondjuk Edina felé fordulok, és akkor nyilván azért itt akár a tanulmányok, vagy azt, hogy mondjuk általános iskolában, középiskolában ott legyen, és azért nyilván ott is teljesítsen. Viszont lehet, hogy akkor kell időpont reggel, akkor megvan oldva, vagy meg lehet oldani egyébként 2026-ban az, hogy akkor valahogy ez jó működjön, és akkor tudja azt, akár mondjuk a tanker, hogy itt ennek a gyereknek most itt ezt kell csinálni, és mondjuk el kell pattanunk a matekról, meg nem tudom én a föci óráról.
2: Igen, tehát most már azért két sportiskola szerencsére, ugye, ha mondhatom, a Dózsa és a Szentgyörgyibe, ott tanultak a gyerekek, és minden sportolom, aki ennyire komolyan, vagy közel ilyen komolyan űzi ezt a sportágat, és sportolóként, nekik abszolút támogatók és együttműködőek az iskolák, és ezzel hálásak is vagyunk, mert ez is óriási nagy dolog.
0: Csak az erőkedre kíváncsi, mert ugye gyakorlatilag a Kristóf abszolút egy példakép, meg az is, amit ti csináltok, és ugye ilyenkor azért a szülőkben mondjuk a gondolat felmerül, hogy milyen hétköznapi megoldások vannak, amelyekkel a hétköznapi
3: életet... Jó,
0: élete...
3: de lesz a matek házival, mi?
0: Jó, igen, de hát hogyha a gyerek meg ebbi bajnok, akkor meg hát most, na, érted, kész azért.
3: Akkor kit is érdekel a matek
0: házi? Valamiért. Ja. Jó, innen folytatjuk majd, jó. Én majd arra leszek kíváncsi, és ezt mondtuk is a Nórival, hogyha már ő ilyet mond, tanácsadóként is szokott funkcionálni, meg ilyen rovataink vannak. Belemegyünk abba, hogy mondjuk milyen egy napot, Kristóf, jó, meg hogy a kajára.
3: Hogy
0: Hogy figyeltek és hogy és miképpen kell mondjuk egy ilyen tínédzserkorú lehet mondani, hogy klasszis srácnak arra figyelni, hogy akkor mit kellene enni, úgyhogy ezzel fogjuk majd mindjárt folytatni.
4: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
5: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
5: Több mint 176 millió forint támogatást kaptak idén a Nógrád vármegyei civil szervezetek a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. Vadasi Zsuzsanna, a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ irodavezetője elmondta, hogy 712 szervezet részesült a több mint 16 ezer felajánló hozzájárulásából. Az 1%-kal támogatott egyesületek és alapítványok területi elosztása kiegyensúlyozott volt Kelet és Nyugat-Nógrád között. A lista élén idén is a tavalyi győztes a Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület végzett, de a felajánlók körében az egészségügyi és szociális ellátás segítő alapítványok is igen kedveltek voltak. 20 szervezet tudott 1 millió forint feletti összeget gyűjteni. Érdekesség, hogy 50 olyan szervezet is akadt, amelynek mindössze egyetlen ember ajánlotta fel az 1%-át, ami egy-egy civil közösségnek 1000 és 30 ezer forint közötti plusz bevételt jelentett. Újabb rangos szakmai elismeréssel gazdagodott Lencsés Zsolt balassagyarmati festőművész és freskó festő, aki a napokban vehette át a Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát. Az elismerést az Ipartestületek Országos Szövetsége 33. Magyar Kézművesség napján adták át. A mostani szakmai elismerés előzménye, hogy 2025-ben Magyar Arany érdemkeresztet kapott Lencsés Zsolt. A kitüntetés hivatalos indoklása külön kiemelte a freskó terápia és pedagógia megalkotását, az antik és falfestés Kárpát-medencei meghonosítását és szakképzésének létrejöttét, valamint a Nógrád vármegye és Balassagyarmat kulturális kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett munkáját. Válaszolt Rosta Zoltán Váci önkormányzati képviselő Szádóczky Imre nyílt levelére. Rosta képviselőtársának többek között azt írta, az alapvető probléma a laktanya és más gigaberuházásra megálmodott helyszínnel az, hogy a jelenlegi városlakók érdekei a városvezetésnek nem számítanak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az értékesítésre kiírt pályázati anyag szerint a terület kifejezetten lakásépítés céljaira kerülne eladásra. Szerinte ebből egyenesen az következik, hogy egy befektető oda nem zöld parkot fog építeni, mert abból semmi profitot nem tehet zsebre. Azt is írta, a lakóterületek kialakításakor és tervezésekor ugyanakkor már előre nem árt figyelemmel lenni olyan szempontokra, hogy legyen stabil víz és egyéb közműellátása a területnek. Ne csak most, hanem az esetleges építkezés és a körülbelül 1000 új lakó odaköltöztetése után is. Ezek a feltételek pedig szerintem nem léteznek. Hozzátette, ha Szádóczky Zsoltnak más információi vannak, hálás lenne, ha megosztaná a Váciakkal is. Tegnap megválasztotta Puján Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Puján Gábor médiajogász, kutatót, egyetemi oktatót, 132 igen, 52 nem szavazattal tartózkodás nélkül választották meg a képviselők. A média tanács tagjának választották a Tisza párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét Tóth Máté energiajogászt. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forstoffer Ágnes házelnök. Hozzátette, azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksolás időpontját a későbbiekben határozzák meg.
4: Időjárás.
5: Ma sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből helyenként alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lehet a szél. Balassagyarmat és Vác térségében 20 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
4: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Szügy és Etesbel területén, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Ne hajtsanak gyorsan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: Úrvecki Edina és Uram Kristóf a vendégünk itt a reggeli műsorban. Szevasztok, köszöntünk benneteket újra. És itt lesznek még remélhetőleg nagyjából 9 óráig bezárólag, és ugye az előbb azzal fejeztük be, és ugye azt mondtuk a hallgatóknak is, hogy a Nóri és meg én is inkább egy picit ott a kulisszákra vagyunk kíváncsiak, és arra, hogy gyakorlatilag az elmúlt évek eredményei azok milyen mindennapi erőfeszítések, munkák, menedzsment, tervezés, mentális, érzelmi dolgokhoz köthetően jön létre. És ha már itt életmód, akkor ugye itt kíváncsiak vagyunk arra, hogy akkor mi egy napi ritmus a Kristófnak?
1: Igen, ezt kezd el, aztán én belekérdezek az étkezés részébe is.
0: Hogy akkor hogy áll össze neked egy napon?
2: Hát általában ugye reggel felkelek, utána anyuék visznek edzésre.
1: Mikor kelsz?
2: Hát én általában 6 körül kelek, hogy elkészüljek meg még az otthoni dolgokat is meg tudjam csinálni, és 7-15 körül van edzés, utána ilyen 8-30-ig van tart az edzés, utána megyünk be a második órára, ott lenyomjuk a 7 órát, ugye a 2:05-kor végzek, utána elmegyek így úgymond kikapcsolódni, meg pihenni.
1: Az mennyi idő?
2: Hát egy ilyen 1 óra, és utána
1: olyan nagy.
0: Van egy kis
1: lehetőség. Nincs, igen.
2: Utána meg általában megyek edzésre délután, és utána este meg végzünk az edzéssel ilyen 4:30 körül, de abban így minden benne van, és utána meg este tanulás és alvás.
1: Szóval nem vagy felmentve, ha talán esti tanulás arról.
0: És akkor hogy érted, hogy leedzel, meg minden is, még nem mondasz nekem, hogy még fejben, ha hazamentél patvarcra, akkor még nem vagy ott az edzésen, és akkor leülni, még érted mondjuk adi elemzést, nem tudom én végigolvasni, azért ez egy brutális terhelés. Vagy hogy mondjam, tehát érted, mire gondolok?
2: Igen, értem, hát a tanárok egy kicsit elnézőbbek velem, de attól ugyanúgy követelik, és próbálok úgymond időbeosztást azt jól megcsinálni, hogy amikor úgymond pihenőm van, hétvégén is több pihenő, akkor előre így tanulgatni. Szóval így próbálok rá odafigyelni, hogy meglegyen így szép sorában minden.
1: Nehéz élsport, ugye?
0: Igen, nehéz volt egy ilyen time managementet összehozni? Edzőnétől is kérdem egyébként, hogy azért nyilván neked is van rálátásod, hogy azért lehessen húzni, ha a napi rutint is veszük a Kristófot, ugyanakkor ne dögöljön belé, tehát hogy azért ez a time management,
3: igen,
0: azért ez egy fontos dolog.
3: Annyi nagyon nagy előny, megint az, hogy a városban élünk vagyunk, és az edzés is, úgymond, meg Patvart is közel van, hogy mint bármi más egyesület, hatalmas előny nálunk, itt minden 5 percre van, ugye? Tehát az, hogyha úszóedzés, ha evezés, ha bármiről beszélünk, meg az otthoni kocsival 5 perc, én is besegítek autóval, hozom őket iskolától, iskolába, ahol tudok, ott vagyok mellettük, és a közelsége adja azt, hogy van regenerációs időnk. Tehát nem utazzák el, mint mondjuk Pesten azt a hosszú-hosszú perceket, órákat.
0: Ezért ezt mondanám a hallgatóknak, hogy azért
3: óriási előny.
0: Brutális előny, gyerekek. Tehát nagyon, az, hogy most Budapest, meg minden, és akkor Balassagyarmatban, hát ilyenekben megvan a kulcsa annak, hogy miért jó egy ilyen városban ilyenekben élni.
3: Igen. Sőt, annyira, hogy most már Pestről költöznek, és nagyon büszkék vagyunk erre, hogy nagy egyesületekből közelednek hozzánk. Ez a héten most már 2 család is.
1: Olyan. Tehát,
0: erről már egyszer külön beszélünk. Jó,
3: hát ez egy új dolog számunkra.
0: Ez tök jó, ez tök jó. Én ezt felraktam a polcra, erről a hetekben beszélünk. Jó, és akkor Kristóf...
1: Kaja.
0: Igen, de akkor ez a napi rende gyakorlatilag hétfőtől péntekig.
2: Igen.
0: Igen, és akkor szombaton van egy pihi napon?
2: Szombaton pihi, és hogyha vasárnap verseny van, akkor meg oda megyünk át.
0: És akkor általában a versenyek a vasárnaponként vannak
2: általában? A kis versenyek, vagy úgy egynapos versenyek az vasárnaponként, de a 3 nap az péntektől vasárnapig.
0: Az hosszú.
2: Jó,
0: alig várja a Nóri, hogy akkor a kajáról beszélj neki.
1: Igen, szinte már le is járt az időnk, és még
0: felsőbb. Még ez belefér, igen.
1: Hogy azt mondd el nekem, légy kedves, hogy van-e, említetted, hogy van, aki foglalkozik ezzel, gondolom dietetikus, sportdietetikus, valami ilyesmi, hogy mire fektetitek a hangsúlyt? Tehát fehérje, szénhidrát, vagy többször, vagy mi a fő csapás?
2: Ilyen dietetikus az van, úgy, ahogy mondtad. Hát attól függ, milyen edzés felkészülést folytatunk, mert hogyha hosszú a kiálló képességük, akkor több szénhidrátot, meg fehérjét egybe. Ez edzésektől függ.
1: És mi lehet a legtöbb? Mi az, amikor...
2: Mindig vegyesen, hogy ki egyensúlyos lehet.
0: Te és akkor mondjuk, tehát szombat van délután, fölmész valamelyik streamre, már akarsz néha egy horrort, és úgy gondolod, hogy betolsz egy magyaros 32 centis pizzát, mert ezt én megkívánod. Az így, benne van?
2: Igen.
0: Simán?
2: Igen.
0: Edzőnén is bólogat, úgyhogy csak azért mondom.
2: A szezon elején úgymond így szeptembertől decemberig így még belefér, de ilyen márciustól egészen a szeptemberig ez már nem.
0: Az már nem? Aha, tehát akkor így van, hogy akkor
2: szigorúbb.
0: Aha, és akkor a csiddélyek és olyanok, hogy akkor azok is nagyon csiddélyek. Jó van. Jövünk ismételtem majd Edinával, illetve Kristófa, és akkor beszélgettünk, mert hogy van még miről, úgyhogy ne menjetek se hova, hallgatok se, ti se, jó, mert mindjárt folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: MG Gál Gödöllő. MG Gál.hu.

0: الخلاط. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáról a Zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáról a Zálog ékszerüzlet.
5: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
6: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
7: Vesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
8: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
7: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
9: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
12: Szép volt, Pajti.
13: Szeptemberben.
14: Muszáj a nehezebb utat választanunk.
13: Egyes kötelékek.
15: Putin, csak engem néz.
13: Sosem szakadnak szét. Brad Pitt.
14: A legjobb kutya, aki valaha élt a földön. Az a viszlek.
13: A vadon szíve. A mozikban.
16: Reklámot hallottak.
17: 8 óra van.
16: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Molnár Róbert.
17: Hírek.
18: Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. A második tevékenység során a látogató okostelefon vagy más eszköz segítségével a vár területén a kiválasztott történelmi elemeknél, például az ágyúknál vagy a kapunál elhelyezett jelzéseket keresi meg. Ezek beolvasását és az egyes feladatok teljesítését követően megkapja a vár 3D-s modelljének egyes részleteit. A projekt részét képezi még a Füleki Vár utolsó kapitánya, második Kohári István Orléjának megelevenítése is a modern technológia és a mesterséges intelligencia segítségével. Az animált portrén keresztül úgy szól a látogatókhoz a kapitány, mintha közvetlenül a képből beszélne, részletezve a Füleki Vár utolsó elfoglalásához és elpusztításához kapcsolódó eseményeket. A napokban átadták a Rétsági Egészségügyi Centrum új ultrahang készülékeit, amelyek beszerzése a versenyképes járások program keretében elnyert 50 millió forint támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg. A fejlesztés keretében két korszerű, modern ultrahang készülék áll az egészségügyi ellátás szolgálatába. Az új eszközök hozzájárulnak a helyi és a járási egészségügyi szolgáltatások színvonalának emeléséhez, a gyorsabb és pontosabb diagnosztikához, valamint a házi orvosi és szakorvosi munka korszerű képalkotó technológiával történő támogatásához. A beruházás fontos lépés a megelőzés, a betegségek időben történő felismerése és a hatékony kezelés lehetőségeinek javítása felé. Különösen nagy érték, hogy a korszerű egészségügyi szolgáltatások helyben, Rétságon és a járás lakossága számára is elérhetővé válnak. Válaszolt Rosta Zoltán Váci önkormányzati képviselő Szádóczky Imre nyílt levelére. Rosta képviselőtársának többek között azt írta, az alapvető probléma a laktanya és más gigaberuházásra megálmodott helyszínnel az, hogy a jelenlegi városlakók érdekei a városvezetésnek nem számítanak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az értékesítésre kiírt pályázati anyag szerint a terület kifejezetten lakásépítés céljaira kerülne eladásra. Szerinte ebből egyenesen az következik, hogy egy befektető oda nem zöld parkot fog építeni, mert abból semmi profitot nem tehet zsebre. Azt is írta, a lakóterületek kialakításakor és tervezésekor ugyanakkor már előre nem árt figyelemmel lenni olyan szempontokra, hogy legyen stabil víz és egyéb közmű ellátása a területnek. Ne csak most, hanem az esetleges építkezés és a körülbelül 1000 új lakó odaköltöztetése után is. Ezek a feltételek pedig szerintem nem léteznek. Hozzátette, ha Szádóczky Zsoltnak más információi vannak, hálás lenne, ha megosztaná a Váciakkal. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Az izraeliek 56%-a és a palesztinok 68%-a lehetetlennek tartja a békés együttélést, és csak az izraeliek 17%, a Cisziordániában és Kelet-Jeruzsálemben élő palesztinok 21%-a látja lehetségesnek a békés két állami megoldást, derül ki egy friss felmérésből. A közvéleménykutatást végző intézet több mint egy évtizede kérdezi a helyieket. Először idén mondta az izraeli választók több mint fele, hogy a békés együttélés nem lehetséges.
12: Melegben hideg, hidegben meleg.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
12: Minden, ami klíma.
19: Időjárás.
18: Ma sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből helyenként alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lehet a szél. Balassagyarmat és Vác térségében 20 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
12: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
20: Nyékiautóház.hu.
21: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
12: Közlekedés.
18: Sebességmérés várható ma Szügy és Etes belterületén, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Ne hajtsanak gyorsan.
22: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
12: És most indítjuk a napot. Start menü.
23: Start menü.
12: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
22: Megafon.
23: Nagyot szól.
24: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, jó reggelt, Nóri!
25: Jó reggelt, szia Ádámi, sziasztok!
24: Ismételten köszöntjük Ulvecki Edinát és Uram Kristófot, mert hogy ezt a mai reggelt rájuk szánjuk. Azért azt nem mondom a hallgatóknak, azt nem mondtam el, hogy hetek óta próbálom az edzőnénivel ezt valahogy lepontosítani. Állandóan autóban ül, amikor telefonon elcsípem őt, állandóan úton vannak, és most nem, mert most ezután után mennek le Horvátországba, de onnan jönnek vissza, akkor utána, vagy előtte mennek Szolnokra, vagy Szegedre, akkor utána nem tudom én, és akkor jó van, már mondom, le legyen már a gyereknek valami egy hét, amikor így el tudom őket csípni itt a rádióban.
25: És úgy, sikerült.
24: Most ez végre sikerült. Jó, én majd arra szeretném a fókuszt hegyezni ebben az órában, és akkor kezdhetjük is ezzel, hogy akkor tegyük már a Kristóf magadat is, vagy akkor egyenhához is fordulok majd bele ebbe a nemzetközi szcénába, hogy akkor most hogy vagyunk, merre megyünk tovább, mik a számítások, ugye, mert még itt a híreket mi beszélgetünk arról, hogy akkor most már itt akár a vérvételt azt már mondjuk a szövetség intézi, mert hogy már azért hozzá is kötődik a Kristóf, akkor tegyük már akkor itt most akkor ilyen szempontból adminisztratíve rendben, hogy akkor most ő hol, hogyan szövetség,
25: meg hogy stb.
24: Igen.
0: Talán. Igen, Kristóf ifjúsági válogatott sportoló, és a Magyar Kajakkenu Szövetség támogatásában vannak felmérések, nyilván az egészségcentrikusság a legfontosabb, tehát mindent vizsgálnak, akár mozgásszervi, akár táplálkozás, ezeket mind-mind felmérésekkel és tanácsokkal szolgálják és támogatják a munkánkat. Mind a mellett van saját egyesületi, ugye Vitalitás Sport Egyesületen belül is vannak segítők, akik ezt mentálisan is meg minden egyéb fizikális módon is segítik, és hát ő ifjúsági válogatottként Európa-bajnokság ugye 4-esbe nyertek, és ifjúsági 1-es 500 méteren pedig második lett.
24: És akkor menjünk tovább, hogy akkor most mi jön? Tehát, hogy innentől kezdve ez biztosítja azt, hogy akkor ez az alapunk, vagy innen indulunk ki most már, hogyha a nemzetközi szcénát veszük. De merre tovább akkor, gyerekek? Tehát mi a helyzet most? Most lement ez a szezon, ugye most akkor már jöhetnek a cheat napok, meg a pizzázás, meg a kicsit a rehabilitációs, meg hasonló, meg egy tanulás, meg Adi Endre. De hogy akkor megint, de persze azért télen is gondolom van száraz edzés természetesen, de hogy akkor mire készültök, mire készülünk?
0: Most volt Kristófnak egy hónap pihenője, tehát az augusztus teljesen pihenőnek megkapta. Itt tényleg töltődés és
25: hányszor bármi. Gondolt a vízre? Megkérdezzük. Nem nagyon mi?
0: Itt mindent mond, minden mehet, amit az edzés időszakban, meg a verseny felkészülésben nem. Csak ne legyen bajod és egészséges maradjál. És tényleg tehát visszatért, és elkezdtük az alapozást a következő évre. Az, hogy mi fog sikerülni, mi a cél, mi az álmunk, ez kell a Kristóf is nyilván. És leszottunk ülni ugye ilyenkor, megbeszélni, majd eljön az ideje, hogy
24: akkor még nem volt meg ez a kupak.
0: Nagyjából azért megvan fejben neki is a célja, álma, de még az a teljesen összülünk és mindent pontosítva. Most élvezzük azt, hogy lehet hosszúkat evezni, most nincs időre menés, most nincs
25: pulzustartás.
0: Hát azért olyan 14 és 30 között, kilométer között van a hosszú evezések. Most az van, hogy technikát rendezzünk, mozgást rendezzük, érezzék jól magukat, egyes edzéseken még beszélgethetnek, gyógytorna, tehát hogy most teljesen az a rész van, hogy alapozás kezdi, és tehát majd olyan a szárazföldi rész, amit tudunk azért evezünk, edzőtáborba megyünk akkor őszi szünetben, és hát neki jönni fog majd a válogatott tábor, amit a szövetség fog koordinálni.
25: És az mennyi idő? Tartamú szokott lenni.
0: Az általában egy hét, két hét attól függ, időjárástól is, meg felmérésektől is.
24: Oké, onnan folytassuk a Kristóffal, és nagyon kíváncsi vagyok itt, hogy neked mi a véleményed, de ugye emlékszem rá, amikor először elkezdtünk beszélgetni az Edinával,

0: Itt is vagyunk, jó rádiózás mindenkinek, és akkor lóg a levegőben a kérdés, amit én már annó egyébként Edinának föltettem, de aztán most a Kristóftól is várom majd a választ rá, hogy akkor, hogy mentek sok helyre, minél több vizet tapasztaljatok, mert hogy minden víz egyébként más, és akkor talán Edinával kezdjük, hogy akkor te ezt már akarod csípni, ezt a kérdést első körben.
1: Igen, ugye tehát minél több vizen evezünk, és ennek az volt a lényege, mindig, hogy megszokják. Én voltam versenyző, nekem nagyon hiányzott, hogy más az örvény, más a húzáserő, más a hullámzás, más a szél, és pont erre kiskoruk óta erre készítettem a sportolóimat, és amikor kint volt Kanadában Kristóf, ugye én nem lehettem sajnos ott. És mind át folyamatosan hívtam, kerestem, és mikor kérdeztem, hogy milyen volt az előfutam, mesélj róla, mivel tudok segíteni, bármi, és akkor mondta, hogy hát most olyan volt, mintha éppen Sződi Szigeten neveztünk volna, jó. Jött a következő futam, és most is kiráz a hideg. Kristóf Kanadában, mesélj nekem, mi volt? Hát nem volt különleges, olyan volt, hogy a Nyíriesbe neveztünk volna. Következő, mintha Csepelen neveztünk volna, és így mentünk végig a futamokon. Tehát óriási.
2: Kimaxoltátok az ország összes folyóját és tavát.
1: Igen, mi? És tudott mihez viszonyítani, tehát tudta azt, hogy mi fog rá várni, tudta azt, hogy ezt hogyan kezelje, és ez nekem egy óriási öröm volt, egy telefonon keresztül is, hogy már ez kiskortól volt mögötte, és tudtam ezzel segíteni.
0: Gyerünk. És akkor Kristóf, hogy akkor végre, most akkor már vagyunk a Kanadában, hogy akkor tényleg elindulnak az első csapások, és akkor már érzed azt, hogy akkor, vagy mielőtt nyilván akkor ki is próbáljátok, hogy akkor ez olyan, mint a Nyíriest, tehát hogy lehet. Vagy ez hogy van?
3: Hát ugye mi 2-3 órával evezünk a futam előtt, igen, az úgy szokott lenni, és ott beállítunk a hajót, lapát, és ugye mikor felevezünk a bemelegítésnél, akkor ott még kis finomítások, hogy hát, ha változik a szél, és viszonyítunk egy kicsit, hogy a vízerősség milyen erősen kell áthúzni, hogy kell levezni laposan vagy feljebb, és akkor ezt így össze tudjuk egy kicsit hasonlítani, és akkor azokat a dinamikus erőket kell kihozni magadból, amit a versenyen szoktál mondjuk Szegeden, Szolnokon, és ezeket kell kihozni.
2: És neked olyan indulásnál van mondjuk, hogy mindig a jobb lapáttal húzol először, vagy tehát az ilyen megvan mindenkinek
3: a fixen a saját. Ki melyikkel szeret, hogy melyik erősebb kezed, és akkor az úgy kijön az ütem, mondjuk a jobb kézzel húzol, akkor az ilyen áthúzod, és a balba már jobban bele tudsz feszülni.
2: Szóval és mi a kedvenc távod, vagy versenyszámod?
3: Hát az 500 méter ugye így.
2: Nyilván, igen.
3: De utána a 200 is, az is tetszik.
2: Tehát az ilyen abszolút ilyen rövid távok.
3: Robbanékonyság, igen.
2: És van-e olyanod, aki mondjuk nyilván nekünk csajoknak az engedtessék meg, hogy amúgy is úgy vagyunk, hogy a kajakos csávok azért elég jól néznek ki, meg hát én nagyon szeretem a nagy hátakat, az izmos felsőtesteket, ti bővelkedtek ebben, hogy van-e valami magyar ikon mondjuk neked, aki úgy megihletett régen, és nyilván nem azért, mert jól néz ki, hanem hogy te egyéb okokból, van-e aki így példaképed,
3: hát
2: igen, a
3: régen
2: szakmában?
3: Régen volt ugye Tóth Kasanyi, és vele már nagyon régóta úgy már volt vele kb. Amikor egy éve kezdtem a kajakot, már közös fotónk volt,
2: szóval
3: akkor még én kicsi voltam, de most így Varga Ádi, mert ő is ilyen nagy, ilyen hosszú karú, és akkor ő is 500-an jó, szóval ő így megvan nekem így fejben.
2: Óriási, te is hosszú karúnak számítasz?
3: Igen, én magasnak számítok a korosztályomba.
2: Nem, az azért előny, nyilván van biztos hátránya is, de hát, én most nem tudok.
3: Így előny kellett. Inkább a...
2: Előny.
3: Pörögni kell ezzel.
2: Nagyon jó.
0: Van egyébként, nincs, hogy kérdezni, hogy bármilyen sportról beszélgetünk, ami nem futball, hogy hát vannak olyan arcok, már tudtok olyan arcokat, akár mondjuk ezek közé szcénában, hogy csak beszélj most Kanadáról, akiről tudjátok, hogy oda kell rá figyelni, mert hogy mindig vannak ilyen mumusok, ilyen ízét, tudod, akkor A oldal, B oldal, az ő ellenfér párom, és akkor rá nagyon kéne figyelni, mit tudom én, Cselotti meg Phelps, értetek, hogy mire gondolok, hogy így egymásra figyeltek, ilyen van már a Kristófnak?
3: Igen, eddig ugye én a ismerősök által szereztem tudomást a ellenfelekről, de így most már mivel versenyeztem ellenük, így most már tudom a ilyen kis taktikájukat, hogy osszák be az erőt, meg néztem sok videót.
0: Azt
3: róluk.
0: Akartam kérdezni, hogy akkor itt a videón felkészültök az ellenfélből, és akár?
3: Igen, fel lehet így is, hogy a többiek mondjuk ma versenyeztek ellenük, igen, ugye előző korosztályban, és akkor most én következtem ellenük, és ők így tapasztalatot, meg tanácsokat adtak nekem, hogy mit fognak csinálni, mikor fognak indítani.
2: Mennyire jó. Hát és akkor innentől lassan figyeljenek ők rád.
0: Hát nem? Most elemzi, akkor őt.
2: Hát most már legyen.
3: Biztos figyelni.
2: Biztos vagy, biztos, ilyen szerényen, csak mondjuk a hallgatóknak, ilyen szerényen, biztos figyelnek. Biztos, biztos lehetsz benne.
0: Jó, én arra vagyok még kíváncsi, hogy itt az érzelmi, meg a családi háttér, tehát hogy azért ez egy brutálisan kemény dolog, és tehát, hogy mondjam, én pont azt hoztam elő példáként, pont egy órával nagyjából ezelőtt, meg szerintem fogok is úrról beszélni, hogyha akár egy külön órára viszi mondjuk hetente négyszer az anyuka a gyerekét, este nem tudom, 5-kor, 6-kor úgy csinálni az egész napet, és gyakorlatilag egy cél felé fölrakni az egész családi menedzsmentet, hogy ez egy iszonyat elhatározás kérdése, hogy ez érted, mire gondolok, értitek, hogy mire gondolok.
2: Meg áldozat, nem csak elhatározás,
0: igen,
2: hanem
0: hogy ez is akár a tímet érint, vagy a családot érintve egyébként, úgy tudjuk, hogy jó működő dolog is, ez egy nagy bevállalás.
1: Én úgy gondolom, hogy amit beszéltünk, ilyen közelség van, így nem feltétlenül kell az a családi rész, hogy hozni-vinni, bár sokat segítenek, de az, hogy ők is nagyon nagy büszkeség, az egész csapatra elmondhatom, itt van egy serdülő ifi csapatom, és semmi probléma nincs velük, ez bármilyen áldozatot megér. Tehát a sport azt hozta nekünk, hogy sem tanulásban, sem magatartásban, sem kapcsolatépítésben, gondolhatunk itt szerelmi kapcsolat, vagy baráti kapcsolatban, hogy minden sportoló megtalálja a helyét, és eszméletlen jól tanulnak mind az élsport mellett.
0: De jó hallani ezt.
1: Ez nekem nagyon-nagyon, ezt szülőként is mondom. Aha. Tehát szülőként is azt tudom mondani, hogy ilyen alázatos sportolók, saját gyerekem, saját sportolóim, hogy ilyen magas szintre még nem jutottam el ennyi fővel, de most már tapasztalás az, hogy ez nem tűnhet áldozatnak ilyen
0: jelentésben,
1: hanem ez egy óriási előny, hogy semmiféle ifjúsági serülőkori probléma nem merül föl, mert mindent meg tudunk beszélni, meg ők mindent fel tudnak dolgozni a sport segítségbe és a közösség kapcsolatában.
0: Ez nagyon érdekes, hogy mondod, most hirtelen akartam mondani nekét nevi, nem a Ronin Dojo-ban ugye, hanem egy másik karate egyesület is van, Balassagyarmati karate egyesület talán van, és akkor talán ők nekik volt valami nagyobb banzait még tavaly az új kézilabda csarnokban, és akkor beszélgettünk ott a vezetőedzővel, az elnökkel, most hirtelen akartam mondani nekik, mindegy. És mondta azt, hogy a karatésoknál is, hogy mikor elmennek edzőtábor, elmennek egy kázi szórakozó helyre étem, és akkor mondta lenyik a pincérébe, tőleg, hogy ezek biztos, hogy valami sportolnak ezek.
2: De maradjunk annyira, hogy ez a sportolóknál, igen, ez jellemző szokott lenni.
0: Tehát, hogy biztos, hogy és akkor megkezdték, hogy mit sportolnak, és akkor mondta, hogy karate edzőtáborban voltak, és mondta neki, hogy biztos, hogy valamit a srácok, lányok sportolnak, mert hogy úgy viselkednek, és olyan kisugárzás jön belőle, hogy biztos, hogy a sport van mögötte. Nagyon érdekes.
1: Igen, abszolút.
2: De ezt szoktuk egyébként nagyobban is hallani, igen, akár olimpikonokra, tehát ugyanúgy, hogy tök jól tanult, nem volt ideje másra tulajdonképp, nem? Mert olyan nagyon tékozolni nem tudnak. Vagy nincs is mikor, meg nem is akarnak, ez a teljesen, igen, nem mindegy. Illetve a családi háttér.
0: Leeresztés témájában még bocsánat, mert csak egy 2-3-4 percünk van még, hogy valami, tehát oké, ez már akkor egy sport, ez már hivatás, ez már életmód, ez már nem tudom én, ez minden is, hogy valami hobbi, de egyébként Kristóf van, gondolok arra, hogy mondjuk, nem tudom én, van egy
2: óra... Xboxon kajakozik.
0: Nem erre gondoltam, ha mondjuk leül is mondjuk, nem tudom én, csillagokháborújás maketteket rak össze, vagy nem tudom, érted, valami, vagy teljesen kitölti ezt, vagy amikor meg szabad idő van, akkor meg gyakorlatilag ami esik, úgy puff van.
3: Hát nem, nekünk otthon ugye ilyen mezőgazdaságban én élek,
0: aha,
3: szóval én itt apának be tudok sok mindenbe segíteni, meg hát én ezt élvezem otthon.
0: Ez kis kapcsolódás nekem. És akkor nem tudom, mész, és akkor báláztok, meg nem tudom,
3: igen,
0: én ilyesmi, megy a vidéki
3: állatokkal is, igen.
2: Tehát a természetközeliség, hát annál jobb nincs.
0: Ez még jó is ez az összeállítás, nem? És edzőnéni felé megyek, hogy akkor tényleg ezzel ki tud kapcsolódni, nem? Szokta mondani a Kristóf, hogy hát aj, de kiganéjóztam reggel, és kicsit feltöltöttem lelkileg.
1: Ugye, nekünk ugyanez a helyzet, tehát nekem, az én gyerekeim is így vannak. Aha. Tehát pont az a három sportoló az, akinek ugyanúgy tehenek vannak, és tényleg ugyanúgy gazdaságban élünk. Így azért nem tudok új dolgot mondani, mert mi ezt imádjuk, szeretjük,
0: és benne vagyunk,
1: tehát mindenféle traktorszereléstől kezdve a Kristóf mindent is csinál, tehát a szabad idejében óriási hasznos dolgot végez emellett.
2: Ez tök jó. Nem is nagyon lenni nagyvárosban akkor, igaz, Kristóf?
3: Hát én nem nagyon bírnék így, én csak falun, az nekem
2: nagyon megértelek.
0: Igen, és akkor innen térhetünk vissza az elején arra, hogy akkor akkor a kis távolságok meg hasonlók, hogyha tényleg valaki mondjuk nem tudom én éppen a Dunán kell neki nyomatni, és közben nem tudom én hol lakik, és akkor végigmenni, lemenni kocsival, stb. És aztán utána ott abban, mert én is éltem 10 évig Pesten, az, hogy akkor minden zizek körülötted is nincs egy nyugi.
2: Azért, hát meg mondjuk egy 10. emeleti panelban hát éldegélni, és úgy mit tudom én, BKV-val levonulni a Dunára, és hú, nem összevethető.
3: Hát az kemény lehet.
2: Biztos, van cuki. És mi lesz, hogyha téged valaki így el akar vinni, valami nagyvárosi valaki?
3: Hát az...
2: Egyesület, bármi.
3: Az még jó kérdés, az messze van.
2: Tehát azt majd állsz elébe akkor.
0: Igen. Nem engedjük, Edina, nem engedjük!
3: Ez attól függ, hogy meg tanulás is, hogy folytatnám ott fönt Pesten, meg hogy hol tudok menni egyetemre elérszködni.
2: Van ötleted?
3: Igen, van. Gödöllő felé terveznék.
2: Gödöllő. Na, az még
0: nincs
2: mindig,
0: is messze.
2: Az még mindig egy sokkal jobb opció, mint
0: igen,
2: mint
0: mondjuk a Róli, aki meg ugye lement Szombathelyre, Imre Roland is, akkor igen, azért igen. Ő is azért 300 kilométerre van nagyjából innen tőlünk. Amíg eszembe jutott tényleg, és akkor egy záró kérdés, akár a jövőt illetően, nekem most itt valamiért a Bozsik program, ez a felmenős program jutott eszembe egyébként a futballban, ugye, hogy elkezdenek egyesületekben a fiatalok focizgatni, és akkor gyakorlatilag kötelező jelleggel kell a legjobbakat kvázi egy szinttel följebb vinni, tehát van egy ilyenfajta fölmenőrendszeres történet, hogy akkor itt hogy van? Tehát akkor egy idő után elvihetik őt, vagy ez természetszerűen akkor neki mennie kell tovább, vagy élete végéig lehető vitalitásos? Ez hogy van a kajakban?
1: Nem, már úgy vagyunk, hogy a Csepel, tehát én már előre lépve, én Csepel edző is vagyok már.
0: Igen.
1: És így én már a jövőjét építve nekik, Csepelen van külön szobájuk, tehát hogy oda mennek dolgozni, tovább tanulni, vagy Gödöllő, vagy bármi, akkor Szőrdliget és Csepelen van testvéregyesületünk, és ez már ki van építve, mi oda járunk edzeni, velük csoportosan, csapatban úgy edzünk, hogy a három egyesületnek besegítek én a szakmai munkájába, és hát igazából azt mondhatom, hogy ugye szerencsések, mert én is a magasabb szinteken versenyezhettem, így nem gondolom azt, hogy a Kristófnak valaha is át kéne lépni másik magasabb szintű edzésre vagy edzésmunkába, de ahol tudom, támogatom, és ott vagyok mellette. Ugye többen vannak így, hál' Istennek, a csapatban, akik így gondolkoznak, hogy magasabb szintre el szeretnének jutni, és emiatt is támogatásban is, meg mindenben a Pestet megcéloztuk ezzel a Csepel.
0: Aha.
1: Tehát ilyen együttműködésében. Tehát van nekünk jövőképünk abban is, ha lépni kéne, de ez is nagy segítség, ha csak háromszor fel tudunk menni egy héten, vagy kétszer.
0: Hogyne.
1: Ugye pályát menni, vagy bármi. Tehát ezen is gondolkodunk, és próbálunk együttműködve.
0: Jó, és akkor
1: célba.
0: Teljesen laikusan, ugye nyilvánvalóan a legmagasabb cél az olimpia, az hogy épül fel? Csak hogy tudjam én is egyébként, hogy az akkor mi kell, vagy hogy az mik azok a lépések, érted, amikre még szükség lehet, hogyha mondjuk. Nyilván az van a legcsúcson kitűzve, hát ezt mindenki tudja, te is, Edina, meg Kristóf is, hogyha mondjuk ebben azért akarom gondolkodni, oda milyen lépcsők mennek még egyébként?
2: És melyik lesz a kitűzött cél? A melyik olimpia?
1: Azt majd a Kristóf tudja mondani.
0: Hogy időbeliség is van az, hogy akkor...
1: Én mindig azt mondom, hogy éljük meg a jelent, tehát nagyon-nagyon örülünk ennek az ifi válogatottságnak, ifi EBVB-nek. Jövőre nyilván közösen azt célozzuk meg, hogy hasonlóan még jobban teljesítsünk. Okay. És én tudom jól, ugye én is olimpikon voltam, hogy majdnem sikerült, és ezzel a majdnem meg tudom azokat a határokat, hogy mi az, ami pont nem, és pont igen. És merünk álmodozni, nagyot álmodni, de ezt mindig szépen fokozatosan átgondolva
0: közben Kristóf bólogatjuk, hogy mondjuk a hallgatóknak,
1: igen,
0: is mosolyog.
1: Ilyet nem lehet mondani, hogy biztos olimpikon lesz valaki, vagy bárki, vagy bármi.
2: Nem,
1: a következő olimpiára van egy olyan sugallat, ha ezt lehet mondani, hogy az 5000 méter ugye az olimpiai egyes szám, és most az gondolkodnak, vagy már nagyon sokat beszéltek erről.
0: Legyen akkor 500.
1: 500 lesz.
0: Aha.
1: Én ezt Kristófnak pont tegnap mondtam, hogy ez egy isteni jel is lehet.
2: Ilyen véletlen egybeesés, ugye?
1: És de ide nagyon sok víz folyik le a Dunán, mindig azt mondjuk. Nagyon sok álma van a Kristófnak sok oldalúan. Nem lehet minden áron, de én nagyon-nagyon bízom a sportolóimba, és ha az a cél, akkor ott vagyok mögöttük. Okay. Teljes erőbedobással, teljesen.
2: Na, de még akkor ezt Kristóftól is hallgassuk meg, igen, hogy mi a cél?
3: Hát egy olimpiát kijutni már az nagy élmény,
2: De meg hát, nagyon nagy dolog.
3: Hát igen, az itt Magyarországon az már nagy dolog, mert ugye csak egy ember jut ki az egyesből.
2: Mondjuk, az tényleg durva.
3: Hogy egy ember viszi az egész olimpiát végig egyedül. Hogy ott nincsen úgy, hogy kettő vagy három ember is azok csak magyarok, hanem csak egy ember, és az végig megy egy pályát, ha kiesik, akkor ennyi volt, úgymond
2: hát
3: a magyaroknak.
2: Hát életem, akkor van dolog.
3: Igen, igen, hát ez kemény dolog.
0: Jó van, figyelünk rátok, mert megközben itt lejár lassacskán az időnk. Örülök, hogy végre tudtunk beszélni veled is, Kristóf, végre először személyesen itt voltál velük, meg az Edinával. Edinával sokszor beszélgettünk már a rádióban, de végre drága bejött ide is, úgyhogy nagyon köszönöm ezt nektek. És akkor hát mit tudunk kívánni? Én elsősorban egyébként az, hogy élvezd örökre, amit csinálsz, ez a legfontosabb. Ugye ettől kezdve kész, minden. A többi az meg a munkával, az jön magával, úgyhogy széles terpeszt rakendról, figyelünk rátok folyamatosan. Jó? Köszönjük, hogy itt voltátok.
2: Köszönjük.
1: Szi.
4: De jó. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
5: Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. A második tevékenység során a látogató okostelefon vagy más eszköz segítségével a vár területén a kiválasztott történelmi elemeknél, például az ágyúknál vagy a kapunál elhelyezett jelzéseket keresi meg. Ezek beolvasását és az egyes feladatok teljesítését követően megkapja a vár 3D-s modelljének egyes részleteit. A projekt részét képezi még a Füleki Vár utolsó kapitánya, második Kohári István portréjának megelevenítése is a modern technológia és a mesterséges intelligencia segítségével. Az animált portrén keresztül úgy szól a látogatókhoz a kapitány, mintha közvetlenül a képből beszélne, részletezve a Füleki Vár utolsó elfoglalásához és elpusztításához kapcsolódó eseményeket. A napokban átadták a Rétsági Egészségügyi Centrum új ultrahang készülékeit, amelyek beszerzése a versenyképes járások program keretében elnyert 50 millió forint támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg. A fejlesztés keretében két korszerű, modern ultrahang készülék áll az egészségügyi ellátás szolgálatába. Az új eszközök hozzájárulnak a helyi és a járási egészségügyi szolgáltatások színvonalának emeléséhez, a gyorsabb és pontosabb diagnosztikához, valamint a házi orvosi és szakorvosi munka korszerű képalkotó technológiával történő támogatásához. A beruházás fontos lépés a megelőzés, a betegségek időben történő felismerése és a hatékony kezelés lehetőségeinek javítása felé. Különösen nagy érték, hogy a korszerű egészségügyi szolgáltatások helyben, Rétságon és a járás lakossága számára is elérhetővé válnak. Válaszolt Rosta Zoltán Váci önkormányzati képviselő Szádóczky Imre nyílt levelére. Rosta képviselőtársának többek között azt írta, az alapvető probléma a laktanya és más gigaberuházásra megálmodott helyszínnel az, hogy a jelenlegi városlakók érdekei a városvezetésnek nem számítanak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az értékesítésre kiírt pályázati anyag szerint a terület kifejezetten lakásépítés céljaira kerülne eladásra. Szerinte ebből egyenesen az következik, hogy egy befektető oda nem zöld parkot fog építeni, mert abból semmi profitot nem tehet zsebre. Azt is írta, a lakóterületek kialakításakor és tervezésekor ugyanakkor már előre nem árt figyelemmel lenni olyan szempontokra, hogy legyen stabil víz és egyéb közmű ellátása a területnek. Ne csak most, hanem az esetleges építkezés és a körülbelül 1000 új lakó odaköltöztetése után is. Ezek a feltételek pedig szerintem nem léteznek. Hozzátette, ha Szádóczky Zsoltnak más információi vannak, hálás lenne, ha megosztaná a Váciak. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Az izraeliek 56%-a és a palesztinok 68%-a lehetetlennek tartja a békés együttélést, és csak az izraeliek 17%-a, a Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben élő palesztinok 21%-a látja lehetségesnek a békés két állami megoldást, derül ki egy friss felmérésből. A közvéleménykutatást végző intézet több mint egy évtizede kérdezi a helyieket. Először idén mondta az izraeli választók több mint fele, hogy a békés együttélés nem lehetséges.
4: Időjárás.
5: Ma sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből helyenként alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lehet a szél. Balassagyarmat és Vác térségében 20 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
4: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Szügy és Etesbel területén, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Ne hajtsanak gyorsan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: Jó kis beszélgetésen vagyunk túl, kedves hallgatók, elköszöntünk mi is most már a Megaslágerek alatt Edinától és Kristóftól, és hát igen, lehetne még velük órákat.
1: Hosszasan, tehát hogy igen, dumálni. Mindig így van az ember, még ezt is megkérdezni, még azt is megkérdezni, illetve én nagyon bízom benne, hogy ez alapján lesz legalább, most tudom, hogy gyerekek viszonylag kevesen hallgatják ebben az időben, de hogy valaki, aki mondjuk úgy ennek kapcsán kedvre kap, hogy ha nem is feltétlen vízre akar szállni, de hogy mint fiatal, ifjú példakép is akár a Kristóf, hogy hova el lehet jutni, szóval azokkal én sose értettem egyet, azokkal a kishitű valakikkel, hogy egy faluból vagy városból, vagy nem tudom, hogy nem lehet magasra jutni, dehogy nem. Szóval akinek kedve van, az nézze meg a Kristófot, és lehet nagyokat álmodni, vagy sőt, lehet kell is.
0: Csak ugye, mint ugye beszéltünk is, hogy a szülői oldal, és ugye, hogy azért nagyon fontos az, hogy valahogy hogy beleállni ebbe az egészbe.
1: Ez csak így működik, mindennél szerintem.
0: Én csak abban gondolok, bár emlékszem, amikor én általános iskolás voltam, és közben meg zeneiskolában is jártam. És akkor ugye megy a meló, mit tudom én, reggel hétre jár be anyám dolgozni, a kábelgyár, mit tudom, délután 3-4-kor végzett, akkor még leérted még velem a zeneiskolát, még akkor megvárni, hazaérni este 6-kor, és az mondjuk heti 4-szer volt.
1: Ez ilyen.
0: Tehát, hogy ez wow, nektek is ugye vinni Paguskát ide-oda a modot.
1: Az, nekünk hát is az, a heti 4 edzés.
0: Tehát, meg... érted? És akkor mellette ez még, az még amaz, ez az amaz, még az
1: befitte. Figyelj, ez ezzel jár.
0: Igen, tehát hogy erre azért itt nagyon rá kell kattintani az agyat, és gyakorlatilag egy teljes családmodellt kell átalakítani, és úgy vinni a menedzsmentet, hogy gyakorlatilag prioritásként a gyerek van. Mármint olyan szempontból is, hogy nyilván a gyerek van, hogy családról van szó, meg fiatalról van szó, de hogy ez
1: mennyi egész, programot
0: igen,
1: is
0: tehát,
1: igényel.
0: Tehát minden bele, érted? Ami aztán... Igen, tehát emlékszem, amikor pont a Csaraci mondta azt, hogy hát ezt szoktam úszogatni, de egyébként már úgy nem hiányzik. És elment villanyszerelőnek.
1: Mert hogy ő inkább horgászik a vízzel, én úgy tudom.
0: Igen, és hogy elment ugye villanyszerelőnek, neki az a munkája most már, és hogy így nagyjából így kiúszta magát, és így mondta.
1: Az Egercegi Krisztina is azt mondta, hogy ő talán a Balatonba egy évben egyszer megjártózik.
0: Tehát, hogy így ennyi. Tehát igen, lehet ennek a pszichológiájáról is beszélni. Lásd meg, itt van a Milák Kristóf is, ugye, aki meg vagy van kedved, vagy nincs.
1: De most itt van megint.
0: Most van, volt neki
1: megint. Bízunk benne, így marad egy darabig.
0: Igen, és a váltóban is. De hogy tényleg az, hogy ez iszonyat meló.
1: Az.
0: Ez nagyon nagy meló.
1: De talán még az is emellett szólhat most, hogy mostanában nagyon nagy a kérdés, mármint abban a szülőkben, hogy mit adjak alternatívának a gyereknek, hogy ne nyomkodja a készüléket.
0: Igen.
1: Talán még. Igen. Nyilván energia és idő és befektetés, de ez
0: igen.
1: is egy igen. opció igen. lehet.
0: Na, úgyhogy ez meg volt. Én örülök neki, hogy végre itt voltak, maradjunk annyiba.
1: Igen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
6: Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
7: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
6: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
1: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Néha. Arra sem emlékszem, hogy összebújtunk volna.
10: Nem bújtunk össze.
9: Tényleg?
10: Megosztottuk egymással a legféltettebb titkainkat, és teljesen egymásba fonódott a lelk.
9: A lelkünk abban még nincs semmi rossz.
10: És azután sem bújtunk össze.
9: Ha nem, hát nem.
10: Hanem rám vetetted magad, mint egy vadállat, és őrült vágtába forrott össze a testünk.
9: Vagy úgy.
10: Bosszút állni jöttem.
9: Tudod, hogy milyen régóta várok erre?
11: Félrelépni szabad. Szeptember 24-től a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
11: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
12: Több mint 176 millió forint támogatást kaptak idén a Nógrád vármegyei civil szervezetek a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. Vadasi Zsuzsanna, a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ irodavezetője elmondta, hogy 712 szervezet részesült a több mint 16 ezer felajánló hozzájárulásából. Az 1%-kal támogatott egyesületek és alapítványok területi elosztása kiegyensúlyozott volt Kelet és Nyugat-Nógrád között. A lista élén idén is a tavalyi győztes a Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület végzett, de a felajánlók körében az egészségügyi és szociális ellátás segítő alapítványok is igen kedveltek voltak. 20 szervezet tudott 1 millió forint feletti összeget gyűjteni. Érdekesség, hogy 50 olyan szervezet is akadt, amelynek mindössze egyetlen ember ajánlotta fel az 1%-át, ami egy-egy civil közösségnek 1000 és 30 ezer forint közötti plusz bevételt jelentett. Újabb rangos szakmai elismeréssel gazdagodott Lencsés Zsolt balassagyarmati festőművész és freskó festő, aki a napokban vehette át a Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát. Az elismerést az Ipartestületek Országos Szövetsége 33. Magyar Kézművesség napján adták át. A mostani szakmai elismerés előzménye, hogy 2025-ben Magyar Arany érdemkeresztet kapott Lencsés Zsolt. A kitüntetés hivatalos indoklása külön kiemelte a freskó terápia és pedagógia megalkotását, az antik és falfestés Kárpát-medencei meghonosítását és szakképzésének létrejöttét, valamint a Nógrád vármegye és Balassagyarmat kulturális kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett munkáját. Válaszolt Rosta Zoltán Váci önkormányzati képviselő Szádóczky Imre nyílt levelére. Rosta képviselőtársának többek között azt írta, az alapvető probléma a laktanya és más gigaberuházásra megálmodott helyszínnel az, hogy a jelenlegi városlakók érdekei a városvezetésnek nem számítanak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az értékesítésre kiírt pályázati anyag szerint a terület kifejezetten lakásépítés céljaira kerülne eladásra. Szerinte ebből egyenesen az következik, hogy egy befektető oda nem zöld park parkot fog építeni, mert abból semmi profitot nem tehet zsebre. Azt is írta, a lakóterületek kialakításakor és tervezésekor ugyanakkor már előre nem árt figyelemmel lenni olyan szempontokra, hogy legyen stabil víz és egyéb közműellátása a területnek. Ne csak most, hanem az esetleges építkezés és a körülbelül 1000 új lakó odaköltöztetése után is. Ezek a feltételek pedig szerintem nem léteznek. Hozzátette, ha Szádulcki Zsoltnak más információi vannak, hálás lenne, ha megosztaná a váciakkal is. Tegnap megválasztotta Puján Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Puján Gábor médiajogász, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal tartózkodás nélkül választották meg a képviselők. A média tanács tagjának választották a Tisza párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét Tóth Máté energiajogászt. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Hozzátette, azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksolás időpontját a későbbiekben határozzák meg.
2: Időjárás.
12: Ma sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből helyenként alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lehet a szél. Balassagyarmat és Vác térségében 20 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
2: Közlekedés.
12: Sebességmérés várható ma Szügy és Etesbel területén, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Ne hajtsanak gyorsan.
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
11: Megafon.
4: Nagyot szól.
13: Jó rádiózást mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk, ragyogunk, meg vagyunk. Nórikám, egy kicsit szusszantunk, ugye?
14: Igen, jó. Egy kicsit.
13: Így van, oké.
14: Okay.
13: Hát leszállunk a vízről, bár nem tudom, merre fogunk tovább menni, mert hogy...
14: Kiszállunk a hajóból.
13: Igen, éles
14: váltás. Nem szállunk ki a hajóból, bocs!
13: Éles váltások vannak itt a stúdióban, mert hogy Kristóf, Edina megy, Varga, Bíró, Tamás jön, úgyhogy kezdjük az Orranyítós Lágerrel, aztán még egy pár dal, és aztán a szokásos Kék Halál rovat. Szeretnénk, hogyha akkor is velünk tartanátok, úgyhogy pár dal is jövünk.

0: kedvet kínálunk.
1: Megafon.
2: Ladies. Király Viktor.
3: That's my name.

0: Ilyenek ezek a modellek.
1: Kék halál. Kék halál.
2: Jó rádiózást mindenkinek, itt vagyunk, és akkor Varga Bíró Tamás is itt van.
3: Jó reggelt.
4: Jó reggelt neked, és jó reggelt mindenkinek, aki minket hallgat. Természetesen náthából ki, náthába be.
2: Szép hála
4: jó Istennek.
2: Örülök ennek.
4: Közlekedek tömeggel.
2: Bejössz egy ilyen zárt üvegablakos stúdióban.
4: Igen. Aztán, mit tudom, én voltam nemrégiben esküvőn, már megint, ma kicsit unom.
2: De
4: és
2: jó.
4: Ott mondjuk a fél násznép, mikor így meg akartam puszilni, jön elni, hogy ne, kicsit meg vagyok fázva. Úgyhogy kicsit meg volt mindenki fázva. Hála jó Istennek most éppen ezt az időt éljük. Tehát a szeptember-október váltó heteit, amikor a keresztbefertőzés szép magyar hagyománya. Ugye, amikor már meggyógyulnál,
2: hát a bedurransz, óvoda, gyerek, iskola, minden jön még pluszban hozzá. Úgyhogy
4: na kérem szépen,
2: szép
4: nem tudom, gondolkodtál már azon, hogy milyen a macskák vércsoportja.
2: Hagyjál.
4: Nyilván nem.
2: Jó, most át kell még, mert az elmúlt két órát Orram Kristóffal meg Uvesz Kedénával töltöttük, és még át kell egy kicsit.
4: Hát figyelj ide.
2: Kattintani
4: most
2: az
4: anyamat. Most a minőségre. Kérlek szépen, a macskák vércsoportja A, B és AB lehet. Képzeld, nincs nullás köztük. És nincs RH faktoruk. A kutyáknak sincs RH faktoruk, de saját vérrendszerük van, 13 vércsoporttal a kutyáknak, képzelve. Uh-huh. Ez miért? Tehát az ember legjobb barátja.
2: Darwin.
4: De Darwin még nem tudta, hogy megszületnek majd azok a városi állatorvosok, akiknek az áll érdekükben, hogy a szívférges, szopornyicás, szürkehályogos, diszpláziás, epilepsziás kiskutyád napjait még hónapokkal, netán egy-két évvel meghosszabbítsák, mert az nekik uszkve 1,5 millió forintot jelent.
2: Miért nincsen akkor kutyavérbank?
4: Kutyavérbank, látod? Hogy nem hallani
2: adjon,
4: olyat, hogy...
2: Hogy adjon a kutyád, igen, akkor adjon hogy, vért, mert hogy bármilyen vagy, kutyának vér lehet szüksége.
4: Igen.
2: Nyáron ugye sok kutya elutazik nyaralni, ezért várjál, előtte gyorsan kell adni vért. Macskavérbank, kutyavérbank.
4: Pontos, de miért nincs olyan, hogy buksit elütötte a kamion, sürgősen vérre van szüksége, és akkor kérjük azokat a kutyáknak, vagy gazdiknak, ugye, jelentkezését, akik... Nem? Tehát, hogy ilyenekről meg egyszerűen nem hallunk.
2: Megint itt egy piaci rés, amit megint igen, nem fogok kihasználni.
4: Pedig buksit elütötte a kamion.
2: Igen.
4: Kutyavérbank, macskavérbank.
2: Egyébként nem kell a kutyának vért adni, amikor érted műtik, hogy valami érted, mire
4: de
2: gondolok.
4: Dehogy nem kell.
2: Szóval
4: de gondolom,
2: hát
4: vérpótló.
2: Művér?
4: Művér. Igen. Nővér,
2: egy
4: művér.
2: Egy művér.
4: Istenem.
2: Ez lehetne, ez biznisz.
4: Na jó, beszélgessünk a csúcsvégszabályról. Mit jelent ez?
2: Ez megint olyan lesz, mint amikor a múltkor, hogyha minél
4: de,
2: több...
4: De akkor nekem igazam volt, csak beledumáltál, meg össze-vissza izé. Kergetted a logikus gondolatokat eddig egészen addig, amíg logikátlannál nem váltak. Mint amikor kimondod azt a szót, hogy traktor, és először tényleg jelent valamit, és az a nagy piros izé megjelenik előtted, ha egyáltalán pirosra gondolod, általában pirossal gondoljuk
2: igen,
4: a traktort, de hogyha sokszor mondod egymás után mondjuk egész nap,
2: hogy traktor,
4: traktor elveszti az értelmét. De ugyanezt csinálod. Idehozom a legjobb dolgokat, értelmes, intelligens dolgokat, itt logikailag felépítve.
2: Hagyjék azzal a szerkesztői hozzáállással, hogy megcsákjázom, hogyha szerintem az hülyeség.
4: De szerinted hülyeség. A tudósok szerint nem. Hogy csak arra szerint hülyeség. Ez hülyeség. Olyan nincs, hogy...
2: Én hallgatókkal vagyok, tehát hogyha 47-szer végigmegyek egy Audi Q7 lakát előtt, akkor nem fog bemenni a szalomba, mert nem fogom megvenni. Ugye?
4: Jó.
2: Erről beszéltük. Nem reklám volt, bocsánat.
4: Nem na, reklám igen, volt, de mégis sikerült azzal tenned. Jó.
2: Na.
4: Nézzük a csúcsvégszabályt. Hát, ha egyet értesz velem. Ezt mondja. Az élményeket elsősorban a legintenzívebb pillanatuk és a befejezésük alapján ítéled meg, nem pedig az egyes pillanatok átlaga alapján. Ezért a legfontosabb a befejezés.
2: Igen. Ezt adom.
4: Ez a csúcsvégszabály.
2: Igen, ez abszolút, most, ezt aláírom, igen.
4: Akkor, van egy családi nyaralás.
0: Már rosszul kezdődik ez, igen.
4: Mondjuk magadra erőlteted minden, tényleg minden türelmedet. Bepakolsz abba a redvás kocsiba, érted? Tehát, hogy annyi dolgot pakolsz be, amit a gyártó a termék megígér leírásnál a felét adta meg, hogy a csomag térnek. De te nem. Két-háromszor annyit pakolsz bele. Még kölcsönkésztető csomagtartót is, meg a biztonság kedvére után futód, mindezeket telepakol. Nem szólsz semmit.
0: Oké, okay, oké. Okay.
4: Ez a kezdés, ugye? Majd ugyanilyen szép nyugodtan hazavezetsz a kirándulásról, segítesz felpakolni irtózatos bájosan. Közben, az alatt a két hét alatt akármilyen mocskos ocsmány lehet, érted? Kiadhatod a dühöd. Amit a bepakolás miatt éreztél, odaérsz, azt rögtön kiadhatod, akár a tengerparton, stb. Uh-huh. Vegzálhatod az asszonyt meg a gyerekeket. Még elődühös is lehetsz, mert ugye majd kell vezetni hazafele a dugóba. Ezért az M0-ásról, meg mit tudom én. És teljesen mindegy, hogy közben miket dühöngesz, ha a vége jó. Uh-huh. Ugye, milyen plasszikus a magyar nyelv, minden jó, ha a vége jó. És tényleg.
0: Akkor az ugye? A hatás kapcsán.
4: Tessék.
0: Igen, én egyből egyébként egy koncertre asszociáltam. Tehát, hogy érted azt,
4: a legutolsó dal.
0: Igen, meg ugye az, hogy van dal. Egy csúcshatása neki. Tehát van egy olyan, meg amikor a tetőpontja van egy koncert, meg akkor milyen volt a vége neki.
4: Olyan is és van. Kész. Olyan is van. Tehát a vége az tök egyszerű. A végén kell az ismert dal, amit únos unásig, már orvérzésig játszott a zenekar, vagy az előadó, és ő maga már legszívesebben a ganédomban jár a lapátolná, de mindig ezt kérik.
0: Igen.
4: Ugye? Quimby most múlik, pontosan. Ez egy ilyen nagyon jó dal, tehát nem arról van szó, hogy ezek a dolog rosszak, csak maga a zenekar már annyiszor, annyi helyen játszotta, hogy megunta.
0: Hát egy Lepor is gyűlölt a Smoke on the Water.
4: Igen, igen.
0: Bár most ugye, mikor találkoztak x év után, ismét
4: jó, eltenni. Mit játszunk? Hát a Smoke on the Water. Hát, mert mit? Mert ugyan, na mit?
0: Igen.
4: Hát mi az, ami ikonikus, érted? Igen. Nem mindig repülnek a disznók a gyárkémény fölött, csak hogy ugye klasszikus popműveltségemet, ugye az ővék volt, ugye? A lemez. Az kié volt? Az nem a Deep Purple volt?
0: Nem, mert hőerőmű is az a Pink Floyd volt.
4: Ja, tényleg.
0: Tényleg. De azért betanuljuk a popmillót.
4: De azért ott volt, ezt egyébként csak onnan tudom, hogy azért, hogy volt egy kék halál hír erről a disznóról. Na mindegy.
0: A mesterlemészettel egy.
4: Na mindegy. A legkorábbi feljegyzett vasúti katasztrófát egy bányászati mozdony okozta 1815-ben.
0: Hú.
4: Amikor tömeg előtt mutatták be ezt a mozdony, felrobbant, 15 ember halálát okozva ezzel.
0: Ez finom.
4: A legkorábbi is rögtön magasra tette a lécet.
0: Na, magasra.
4: Ugye? Tehát, hogy így.
0: Szép dőrentettek.
4: Hála jó Istennek, Magyarországon ilyen tragédia nem fordulhat elő. Balassagyarmaton pláne egy mozdony felrobban, nincs is mozdony. Nem. Ezt köszönjük mindenkinek, aki önnek részesen volt.
0: Igen, aki ezt
4: hozzátett. Hogy Balassagyarmaton, mi Balassagyarmatot megóvtuk a mozdony katasztrófáktól.
0: Igen.
4: Tessenek szépen ebbe belegondolni, jó? Na, az én mondom.
0: Most gondolunk egy
4: közösen? Nem, Gere Józsira?
0: Bele?
4: Én biztos, hogy nem.
0: Nem.
4: Ja? Jó. Na, egy köztudatú tévedést szeretnék eloszlatni, amely így hangzik: a kínai nagyfal a mongoloktól védte a kínai birodalmat. Ez nem igaz. A kínai nagyfal a valóságban csak az utolsó védelmi vonal volt. Ugyanis a falon túl több száz kilométerre hatalmas helyőrségek állomásoznak, ahol békeidőben nagyon nagy létszámú csapatok éltek és képezték ki magukat. És a barbárokkal való összecsapások többsége, már ami kínai szemmel barbár, az a nagyfalon kívül zajlott. Ezt se tudtuk látni.
0: Nem, ott a sok
4: védvár. Ezt is rosszul. Ezt is rosszul, igen.
0: Pedig a South Parkban is
4: az
0: volt.
4: Az a jó kis Maginó vonal.
0: Mikor a kínai is
4: ott,
0: és akkor jöttek a mongolok.
4: Igen.
0: A mongolok.
4: Úristen, ja. Itt egy fal, nem tudunk átmenni rajta. Most mi lesz velünk? A mongolok.
0: Nagyon jó volt
4: az. Igen, hát a yeti jódok is. Tehát, hogy azért a népek nagy merítő, olvasztó tégeibe azért belementek a yeti jódosat, nem ismered?
0: Nem.
4: Az éhező. Hát etióp, de ő etióbnak mondta is, hogy lehet venni ilyen gyerekeket. Aha. Jó, hát ezektől mi elzárkózunk, tehát ez a beteg amerikai ultraliberális humor, igen. Tehát ez nem igen. Keresztény és nem konzervatív.
0: Én most találtam nagyon jó humort, én szoktam azért itt elcsatangolni a különféle youtuberek világába, és
4: parlamenti
0: közvetve. És egy gamer, és rajta van ez a kínai, vagy egy fél kínai
4: igen.
0: De angolul beszélt, és akkor rajta van ez a bambusz izé, és közben valamelyik lövöldözős FPS-es játék a játszik, tudod, és így közben kommentál, mert hogy egy kooperálás van, és akkor mint hogyha rendtövőre Vietnámbe
4: de nem Vietkongokat kell írtani?
0: A játékban nem, de ebből ez jön le.
4: Ja, persze.
0: Na jó, mindegy, igen.
4: Hát ennyi volt.
0: Mi a polkorrekt, mi nem, hát ennyi volt. Holnap folytatjuk.
4: Na, alig várom, szia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Több mint 176 millió forint támogatást kaptak idén a Nógrád vármegyei civil szervezetek a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. Vadasi Zsuzsanna, a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ irodavezetője elmondta, hogy 712 szervezet részesült a több mint 16 ezer felajánló hozzájárulásából. Az 1%-kal támogatott egyesületek és alapítványok területi elosztása kiegyensúlyozott volt Kelet és Nyugat-Nógrád között. A lista élén idén is a tavalyi győztes a Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület végzett, de a felajánlók körében az egészségügyi és szociális ellátás segítő alapítványok is igen kedveltek voltak. 20 szervezet tudott 1 millió forint feletti összeget gyűjteni. Érdekesség, hogy 50 olyan szervezet is akadt, amelynek mindössze egyetlen ember ajánlotta fel az 1%-át, ami egy-egy civil közösségnek 1000 és 30 ezer forint közötti plusz bevételt jelentett. Újabb rangos szakmai elismeréssel gazdagodott Lencsés Zsolt balassagyarmati festőművész és freskó festő, aki a napokban vehette át a Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát. Az elismerést az Ipartestületek Országos Szövetsége 33. Magyar Kézművesség napján adták át. A mostani szakmai elismerés előzménye, hogy 2025-ben Magyar Arany érdemkeresztet kapott Lencsés Zsolt. A kitüntetés hivatalos indoklása külön kiemelte a freskó terápia és pedagógia megalkotását, az antik és falfestés Kárpát-medencei meghonosítását és szakképzésének létrejöttét, valamint a Nógrád vármegye és Balassagyarmat kulturális kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett munkáját. Válaszolt Rosta Zoltán Váci önkormányzati képviselő Szádóczky Imre nyílt levelére. Rosta képviselőtársának többek között azt írta, az alapvető probléma a laktanya és más gigaberuházásra megálmodott helyszínnel az, hogy a jelenlegi városlakók érdekei a városvezetésnek nem számítanak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az értékesítésre kiírt pályázati anyag szerint a terület kifejezetten lakásépítés céljaira kerülne eladásra. Szerinte ebből egyenesen az következik, hogy egy befektető oda nem zöld parkot fog építeni, mert abból semmi profitot nem tehet zsebre. Azt is írta, a lakóterületek kialakításakor és tervezésekor ugyanakkor már előre nem árt figyelemmel lenni olyan szempontokra, hogy legyen stabil víz és egyéb közmű ellátása a területnek. Ne csak most, hanem az esetleges építkezés és a körülbelül 1000 új lakó odaköltöztetése után is. Ezek a feltételek pedig szerintem nem léteznek. Hozzátette, ha Szádóczky Zsoltnak más információi vannak, hálás lenne, ha megosztaná a Váciak. Is. Tegnap megválasztotta Puján Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Puján Gábor médiajogász, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal tartózkodás nélkül választották meg a képviselők. A média tanács tagjának választották a Tisza párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét Tóth Máté energiajogászt. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forstoffer Ágnes házelnök. Hozzátette, azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksolás időpontját a későbbiekben határozzák meg.
1: Időjárás.
3: Ma sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből helyenként alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lehet a szél. Balassagyarmat és Vác térségében 20 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
5: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható ma Szügy és Etes belterületén, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Passions.
1: Itt a vége már a kedves hallgató. Köszönjük szépen, hogy ma is a Startmenüt hallgattátok. Szerintem egy jó kis beszélgetés volt Edinával meg Kristóffal. Úgyhogy köszönjük nekik is innen, hogy befáradtak a stúdióba ezen a reggelen, és akkor a 2611. Startmenünk volt ez. 2611. Mikor majd a 2660 jön, akkor mi lesz? Wow!
2: Jaj, de jó lesz!
1: Te valad vagy!
2: Nagyon jó! Akkor figyelj, akkor majd Balassagyarmaton vesszük fel az adást.
1: Igen, egyébként a 2600. adásunk az a Váci adás volt, mert ugye 2600 Vácnak az irányító száma. Igen. Csak hogy kiemeljük a két kis bázisunkat. Na, jó van, menjünk, mert a René már készül, úgyhogy a hírek után már jön a kirakat. És akkor ha már ma beszéltünk kemény munkáról, és a siker is szóba jött, akkor talán egy Nassim Nicholas Taleb idézettel tisztelj meg
2: egy
1: minket.
2: Kevéssé elcsépeltet. Próbáltunk.
1: Igen.
2: Keresni, és talán sikerült is találnunk. A siker főleg abban áll, hogy elkerüljük a veszteséget, nem pedig abban, hogy igyekszünk nyereségre szert tenni.
1: Egyébként ez jó.
2: Tegye el mindenki magának, amit igen, úgy gondol
1: abszolút
2: belőle.
1: Na, tapsvihar! És akkor holnap reggel folytatjuk. Vigyázzatok magatokra! Ciao.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Reklám.
5: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
8: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
4: Reklámot hallottak.
6: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
9: Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés 3 egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. A második tevékenység során a látogató okostelefon vagy más eszköz segítségével a vár területén a kiválasztott történelmi elemeknél, például az ágyúknál vagy a kapunál elhelyezett jelzéseket keresi meg. Ezek beolvasását és az egyes feladatok teljesítését követően megkapja a vár 3D-s modelljének egyes részleteit. A projekt részét képezi még a Füleki Vár utolsó kapitánya, második Kohári István portréjának megelevenítése is, a modern technológia és a mesterséges intelligencia segítségével. Az animált portrén keresztül úgy szól a látogatókhoz a kapitány, mintha közvetlenül a képből beszélne, részletezve a Füleki Vár utolsó elfoglalásához és elpusztításához kapcsolódó eseményeket. A napokban átadták a Rétsági Egészségügyi Centrum új ultrahang készülékeit, amelyek beszerzése a versenyképes járások program keretében elnyert 50 millió forint támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg. A fejlesztés keretében két korszerű, modern ultrahang készülék áll az egészségügyi ellátás szolgálatába. Az új eszközök hozzájárulnak a helyi és a járási egészségügyi szolgáltatások színvonalának emeléséhez, a gyorsabb és pontosabb diagnosztikához, valamint a házi orvosi és szakorvosi munka korszerű képalkotó technológiával történő támogatásához. A beruházás fontos lépés a megelőzés, a betegségek időben történő felismerése és a hatékony kezelés lehetőségeinek javítása felé. Különösen nagy érték, hogy a korszerű egészségügyi szolgáltatások helyben, Rétságon és a járás lakossága számára is elérhetővé válnak. Válaszolt Rosta Zoltán Váci önkormányzati képviselő Szádulczky Imre nyílt levelére. Rosta képviselőtársának többek között azt írta, az alapvető probléma a laktanya és más gigaberuházásra megálmodott helyszínnel az, hogy a jelenlegi városlakók érdekei a városvezetésnek nem számítanak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az értékesítésre kiírt pályázati anyag szerint a terület kifejezetten lakásépítés céljaira kerülne eladásra. Szerinte ebből egyenesen az következik, hogy egy befektető oda nem zöld parkot fog építeni, mert abból semmi profitot nem tehet zsebre. Azt is írta, a lakóterületek kialakításakor és tervezésekor ugyanakkor már előre nem árt figyelemmel lenni olyan szempontokra, hogy legyen stabil víz és egyéb közmű ellátása a területnek. Ne csak most, hanem az esetleges építkezés és a körülbelül 1000 új lakó odaköltöztetése után is. Ezek a feltételek pedig szerintem nem léteznek. Hozzátette, ha Szádulczky Zsoltnak más információi vannak, hálás lenne, ha megosztaná a váciakkal is. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felső oktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Az izraeliek 56%-a és a palesztinok 68%-a lehetetlennek tartja a békés együttélést, és csak az izraeliek 17%, a Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben élő palesztinok 21%-a látja lehetségesnek a békés kétállami megoldást, derül ki egy friss felmérésből. A közvéleménykutatást végző intézet több mint egy évtizede kérdezi a helyieket. Először idén mondta az izraeli választók több mint fele, hogy a békés együttélés nem lehetséges.
5: Melegben hideg, hidegben meleg.
0: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
5: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
9: Ma sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből helyenként alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lehet a szél. Balassagyarmat és Vác térségében 20 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
6: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
10: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
5: Közlekedés.
9: Sebességmérés várható ma Szügy és Etes belterületén, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Ne hajtsanak gyorsan.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
6: Megafon.
3: Nagyon szól.
11: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép napot mindenkinek, már is kezdjük a slágerekkel. Egy igazi modern popslágerrel kezdünk, amelynek retro diszkós hangulata azonnal magával ragad mindenkit. Doja Cat az amerikai énekesnő és rapper 2019-es Say So című dalával robbant be igazán a köztudatba. A szám a Hot Pink című albumon jelent meg, és a TikToknak köszönhetően 2020-ban világszerte hatalmas sikert aratott. A Say So ráadásul 2 Grammy jelölést is kapott, köztük az év felvétele és a legjobb pop szóló előadás kategóriájában. Érkezik tehát Doja Cat és a Say So egy kis 70-es éveket idéző diszkó hangulattal most a Megafonban.

citromos pohárkrém görög joghurttal, nagyon finom, érdemes kipróbálni. Jön a recept rovat. Ennek a habos joghurtos citromos pohárkrémnek egyszerűen lehetetlen ellenállni. Nézzük, hogy hogyan kell elkészíteni. 25 dek a görög joghurt kell hozzá, 7,5 dek a cukor, 5 dek a vaj, 2 tojássárgája, 2 citrom, 1 deci hideg habtejszín és 1 teáskanál vanília aroma. A tojássárgákat keverjük ki a cukorral, majd adjuk hozzá a vanília aromát és a citromok kifacsart levét. Kanalazzuk egy kisebb lábasba, és alacsony lángon kevergessük, amíg besűrűsödik. Ekkor húzzuk le a tűzről, keverjük bele a vajat, és hagyjuk kihűlni. A jól behűtött tejszínt verjük habbá, és óvatosan forgassuk össze a kihűlt joghurtos keverékkel. Osszuk el poharakban, reszeljünk minden adag tetejére citromhéjat, és tegyük be a hűtőbe 2-3 órára, hogy az ízei jól összeérjenek. Ilyen egyszerűen el lehet készíteni ezt a nagyon finom desszertet, citromos pohárkrém görög joghurttal.

hírakat a műsor, amiben minden benne van. A következő sláger a Tekláknak, az Ildikóknak és az Ilonáknak szól, illetve mindazoknak, akik a mai napon szeptember 23-án születtek. Isten éltesse önöket! A Tekla görög eredetű név, jelentése Isten dicsősége. Az Ildikó germán eredetű magyar név, harcos a jelentése. Az Ilona a Helena régi magyarosodott alakváltozata, Magyarországon a középkor óta gyakori, és egyébként a magyar névforma használatos a németszlovák cseh finn névadásban is. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok önöknek!

ha nincs ötletük, hogy mit főzzenek ma, vagy nincs kedvük főzni, akkor érdemes velem tartani, jön a menü ajánló a kirakatban. A balasagyarmati Svejk vendéglőben a mai napon a következő az ajánlat: gulyásleves, csontleves, túrós tereje, rántott sertésszelet vízivel. Várják Önöket Leszenyén is a Hubert panzióban a mai ebéd: paradicsomos káposzta, sertéshúsleves, csirkeszeletek sajtos sonkás mártásban, tésztával, salátával, sertéshúsos csevapcsicsi, mustárral, hagymával, petrezselymes burgonyával, lekváros fánk eperhabbal, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai evéthez, most pedig pörögnek tovább a Megaslágerek.

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felső oktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak tegnap az országgyűlés. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Ha valaki határidőig nem nyújtja be tagfelvételi kérelmét, egészségügyi tevékenységet a határidő lejártát követő 45. naptól nem végezhet. Tegnap reggel leesett a nyári szezon utáni első hó a Magas Tátra szlovákiai részén, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Arra hívták fel a hegyekbe látogatók figyelmét, hogy a következő napokban a magashegyi régiókban ezekkel a körülményekkel, vagyis havas túraútvonalakkal számoljanak. A várható felmelegedésre tekintettel ugyanakkor azt várják a szakemberek, hogy a hótakaró a hétvégén elolvad. Igen, csak meglepte a rajongóit Nicolas Cage, aki a minap hirtelen teljesen új stílusban jelent meg egy eseményen, írta meg az Index. Az egykor sikeresebb napokat megélt hollywoodi színész egy múzeum megnyitóján vett részt, ahová 31 éves felesége Riko Shibata kísérte el, ám a 62 éves színész sok internetes kommentelő szerint szinte felismerhetetlen volt. Őszhajjal és szakállal mutatkozott, ami jelentős váltás a megszokott, sötétebb hajviseletéhez képest.
3: Időjárás.
5: Ma sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből helyenként alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lehet a szél. Balassagyarmat és Vác térségében 20 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
2: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Szügy és Etesbel területén, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Indul az újabb óra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Egy igazi 90-es évekbeli szópop klasszikus következik, az Eternal Brit Lány együttes 1997-ben jelentette meg az I Wanna Be The Only One című dalt, amelyben a gospel és R&B énekes Bibi Vinance is közreműködik. A száma Before The Rain című album egyik legismertebb felvétele lett, és az Egyesült Királyságban a slágerlista élére is került. Az érzelmes vokálok, a gospel hangzás és a jellegzetes 90-es évekbeli pop hangulat miatt ma is igazi időutazás. Jöjjön tehát az Eternal és Bibi Vinance közös felvétele, ez az I Wanna Be The Only One itt a Megafonban.

Ez a kirakat, benne pedig megtudhatják, hogy milyen napot jósolnak önöknek a csillagok, jön a horoszkóp rovat. Kedves kors, nem elég csupán megszereznie valamit, ön is jól tudja már, hogy az is fontos, mennyire tudja megtartani, amiért megdolgozott, a pénz talán túlságosan is könnyen kiesik most a kezéből. Kedves bika, sokat változott a hozzáállása, aminek köszönhetően egy sor jó dolog történt önnel. Továbbá, ha képes elszakadni önnön megrögzött szokásaitól, akkor egy új világ tárul ki ön előtt. Ami az ikreket illeti, úgy érzi a társa, mindig arra alapoz, hogy majd ön kihúzza a slamasztikából. Talán nem teljesen így igaz ez. Számtalan jó dolgot köszönhet ön is a társának, ezt is észre kellene vennie. Kedves rák, eleinte csak szeretne kipróbálni valamit, de aztán meg úgy tűnik, hogy nem tud nélküle élni sem. Ha ez egy szerelem vagy jó hobbi, akkor nagyon jó. Már is mondom, hogy mit jósolnak az oroszlánnak a csillagok, ma kész helyzet elé állítják, ami nem lesz igazán az ínyére. Kezd elege lenni abból, ha mások mondják meg önnek, hogy mit tegyen. Sajnos, ha ön nem a csúcsvezetői pozícióban van, akkor egyelőre nem tett mást, mint hogy elfogadja azt. Ami a szüzet illeti, jobb, ha felkészül a mai napra, mert az eléggé húzós lesz. A fizikai állapota nagyon fontos, ezért nem mindegy, hogy milyen táplálékot vesz magához. A diétázás csak akkor aktuális, ha a minőségi táplálékbevitelről nem feledkezik meg. Ha lehet, akkor pihenjen egy picit többet. Hamarosan folytatjuk a mérlegekkel, előtte zene.

Hamarosan pörögnek tovább a megaslágerek, előtte viszont folytatjuk a horoszkóp rovattal, a kirakatot, jönnek a mérlegek. Kedves mérleg, ha mindig 100%-on akar működni, akkor nagyon hamar kiéghet. Igaz, megszokta, hogy maximalista, de ami még rosszabb, a főnöke vagy a kollégái is ehhez vannak szokva. Ha csak normálisan teljesít, az már lustaságnak tűnhet a számukra, viszont érdemes lenne most egy picit belassulnia. Kedves Skorpió, úgy érzi, hogy vannak a munkahelyén olyanok, akik nem veszik önt eléggé komolyan. A mai nap ez már túlságosan rossz önnek, hiszen a lelkére veszi, és ráadásul több nehéz természetű bolygóval is fényszögbe kerül a Hold a mai nap folyamán. Kedves Nyilas, amikor a legkevésbé számít rá, és már-már feladná, akkor kaphat éppen segítséget. Igaz a mondás, ahol nagy a szükség, ott közel a segítség. Ami a bakot illeti, valaki az ön nevében tehet nyilatkozatokat, ne engedje ezt tovább, mert ez most már nem csak kellemetlen, de akár még veszélyes is lehet. Kedves vízöntő, a mai napon elvállal valamilyen munkát, inkább adjon meg távolabbi határidőt, mint amit első pillantásra megadhatónak vél. Nagyon valószínű ugyanis, hogy többlet munkára lesz szükség. Végül pedig a halak. Fontos híreket vár már régóta, ami ma végre meg is érkezhet. Igaz, talán nem egészen olyan formában, ahogyan azt ön eredetileg elképzelte. Lehet, hogy a tények egy része még mindig homályban marad, ami zavarja, de ez azért is van, mert sok minden még alakítható, talán a legjobb reményei szerint. Ez volt a mai horoszkóp rovat, most pedig érkezik egy megasláger.

Ha nincs ötletük, hogy mit főzzenek ma, vagy nincs kedvük főzni, akkor érdemes velem tartani, jön a menü ajánló a kirakatban. A balasagyarmati Schweik vendéglőben a mai napon a következő az ajánlat: gulyásleves, csontleves, túrós dereje, rántott sertésszelet rizibizivel. Várják önöket Leszenyén is a Hubert panzióban a mai ebéd: paradicsomos káposzta, sertéshúsleves, csirkeszeletek sajtos sonkás mártásban, tésztával, salátával, sertéshúsos csevapcsicsi, mustárral, hagymával, petrezselymes burgonyával, lekváros fánk eperhabbal, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez, most pedig pörögnek tovább a Megaslágerek.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell. Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záróbevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
9: Szép volt, Pajti.
10: Szeptemberben
11: muszáj a nehezebb utat választanunk.
10: Egyes kötelékek.
9: Odin, csak engem néz.
10: Sosem szakadnak szét. Brad Pitt.
11: A legjobb kutya, aki valaha élt a földön. Az a viszlek.
10: A vadon szíve. A mozikban.
12: Reklámot hallottak.
13: Bill van.
12: Itt a Megafon.
14: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 23-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
13: Hírek.
14: Több mint 176 millió forint támogatást kaptak idén a Nógrád vármegyei civil szervezetek a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. Vadasi Zsuzsanna, a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ irodavezetője elmondta, hogy 712 szervezet részesült a több mint 16 ezer felajánló hozzájárulásából. Az 1%-kal támogatott egyesületek és alapítványok területi elosztása kiegyensúlyozott volt Kelet és Nyugat-Nógrád között. A lista élén idén is a tavalyi győztes a Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület végzett, de a felajánlók körében az egészségügyi és szociális ellátás segítő alapítványok is igen kedveltek voltak. 20 szervezet tudott 1 millió forint feletti összeget gyűjteni. Érdekesség, hogy 50 olyan szervezet is akadt, amelynek mindössze egyetlen ember ajánlotta fel az 1%-át, ami egy-egy civil közösségnek 1000 és 30 ezer forint közötti plusz bevételt jelentett. Vadasi Zsuzsannát, a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ irodavezetőjét hallják.
15: Az idén, ha számokban akarunk fogalmazni, akkor 712 szervezet 16 ezer felajánlótól több mint 176 millió forintban részesült. A szervezeteknek a nagy része változatlan, az első 12 helyen ugyanazok a szervezetek szerepelnek, akik a tavalyi évben. A tipikus eloszlás, ahogy eddig is megszoktuk, az állatvédő, az egészségügyi, illetve a szociális ellátásban részesülőket támogató egyesületek, illetve alapítványok voltak. Első helyen pedig a tavalyihoz hasonlóan a Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület végzett. Kelet és Nyugat-Nógrád is sikeresen szerepelt az 1%-os listában egyaránt. Körülbelül kiegyensúlyozott egyébként a helyzet. Ami a számokat illeti, még 1 millió forint fölött sikerült támogatást szereznie 20 szervezetnek, illetve ami még esetleg érdekes lehet, az, hogy 50 szervezet volt ezek közül, akinek pusztán egy fő ajánlotta fel az 1%-át. Ez azért izgalmas, mert mindig szeretik az emberek tudni, hogy hova kerül a pénzük. Ez az egy fő egyébként jellemzően 1000, illetve 30 ezer forintos bevételt jelentett egy szervezetnek. Érdemes mindenkinek megfontolni, civil szervezetnek és adózónak egyaránt. Az a szervezet, aki még nem él ezzel a lehetőséggel, de jogosult rá, tehát közhasznú tevékenységet végez, 2 éves bejegyzése megvan, politikai tevékenységet nem folytat az alapszabálya szerint, ő megteheti még szeptember 30-áig, hogy a NAV-nál regisztrál. Ez a határidő jogvesztő, aki ezt nem teszi meg, ő a jövő évben nem fogadhat 1%-ot.
14: korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. A második tevékenység során a látogató okostelefon vagy más eszköz segítségével a vár területén a kiválasztott történelmi elemeknél, például az ágyúknál vagy a kapunál elhelyezett jelzéseket keresi meg. Ezek beolvasását és az egyes feladatok teljesítését követően megkapja a vár 3D-s modelljének egyes részleteit. A projekt részét képezi még a Füleki Vár utolsó kapitánya, második Kohári István portréjának megelevenítése is a modern technológia és a mesterséges intelligencia segítségével. Az animált portrén keresztül úgy szól a látogatókhoz a kapitány, mintha közvetlenül a képből beszélne, részletezve a Füleki Vár utolsó elfoglalásához és elpusztításához kapcsolódó eseményeket. Újabb rangos szakmai elismeréssel gazdagodott Lencsés Zsolt balassagyarmati festőművész és freskófestő, aki a napokban vehette át a Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát. Az elismerést az Ipartestületek Országos Szövetsége 33. Magyar Kézművesség napján adták át. A mostani szakmai elismerés előzménye, hogy 2025-ben Magyar Arany érdemkeresztet kapott Lencsés Zsolt. A kitüntetés hivatalos indoklása külön kiemelte a freskóterápia és pedagógia megalkotását, az antik meccés falfestés Kárpát-medencei meghonosítását és szakképzésének létrejöttét, valamint a Nógrád vármegye és Balassagyarmat kulturális kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett munkáját. A napokban átadták a Rétsági Egészségügyi Centrum új ultrahang készülékeit, amelyek beszerzése a versenyképes járások program keretében elnyert 50 millió forint támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg. A fejlesztés keretében két korszerű, modern ultrahang készülék áll az egészségügyi ellátás szolgálatába. Az új eszközök hozzájárulnak a helyi és a járási egészségügyi szolgáltatások színvonalának emeléséhez, a gyorsabb és pontosabb diagnosztikához, valamint a házi orvosi és szakorvosi munka korszerű képalkotó technológiával történő támogatásához. A beruházás fontos lépés a megelőzés, a betegségek időben történő felismerése és a hatékony kezelés lehetőségeinek javítása felé. Különösen nagy érték, hogy a korszerű egészségügyi szolgáltatások helyben, rétságon és a járás lakossága számára is elérhetővé válnak. Válaszolt Rosta Zoltán Váci önkormányzati képviselő Szádulczky Imre nyílt levelére. Rosta képviselőtársának többek között azt írta, az alapvető probléma a laktanya és más gigaberuházásra megálmodott helyszínnel az, hogy a jelenlegi városlakók érdekei a városvezetésnek nem számítanak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az értékesítésre kiírt pályázati anyag szerint a terület kifejezetten lakásépítés céljaira kerülne eladásra. Szerinte ebből egyenesen az következik, hogy egy befektető oda nem zöld parkot fog építeni, mert abból semmi profitot nem tehet zsebre. Azt is írta, a lakóterületek kialakításakor és tervezésekor ugyanakkor már előre nem árt figyelemmel lenni olyan szempontokra, hogy legyen stabil víz és egyéb közműellátása a területnek. Ne csak most, hanem az esetleges építkezés és a körülbelül 1000 új lakó odaköltöztetése után is. Ezek a feltételek pedig szerintem nem léteznek. Hozzátette, ha Szádulczky Zsoltnak más információi vannak, hálás lenne, ha megosztaná a Váciakkal is. 15 ponttal Ecser futballcsapata vezeti a tabellát a másodosztályú bajnokság északi csoportjában. A Gárda a legutóbbi 5. fordulóban idegenben verte 2-1-re a Pilisvörösvár csapatát. A második helyről Leányfalu, a harmadikról Isaszeg várja a folytatást. A Vác Deák Várese 1-0-ás Pilis Csaba elleni győzelme után 6 ponttal a 9.
3: Időjárás.
14: Ma sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből helyenként alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lehet a szél. Balassagyarmat és Vác térségében 20 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
3: Közlekedés.
14: Sebességmérés várható ma Szügy és Etesbel területén, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyon szól.
16: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a Kirakat, Rédei René a mikrofonnál, most pedig egy hazai különlegességgel kezdjük az újabb órát. Funkadeli Ne Hagyd. Funkadeli a magyar hip-hop egyik karakteres előadója, aki dalaiban gyakran ötvözi a rappet személyes gondolatokkal, társadalmi témákkal és őszinte közvetlen hangvétellel. A Ne Hagyd is azok közé a felvételek közé tartozik, amelyeknél nem csupán a zene, hanem az üzenet is fontos szerepet kap. Érkezik tehát a Funkadeli és a Ne Hagyd itt a Megafonban.

kirakat a műsor, amiben minden benne van. A következő sláger a Tekláknak, az Ildikóknak és az Ilonáknak szól, illetve mindazoknak, akik a mai napon szeptember 23-án születtek. Isten éltesse önöket! A Tekla görög eredetű név, jelentése Isten dicsősége. Az Ildikó germán eredetű magyar név, harcos a jelentése. Az Ilona a Helena régi magyarosodott alakváltozata, Magyarországon a középkor óta gyakori, és egyébként a magyar névforma használatos a német-szlovák cseh-finn névadásban is. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok önöknek!

legnagyobb slágerek között filmajánló rovat a Megafonban. Kellemes délutánt kívánok Önöknek, ez továbbra is a Kirakat, benne pedig a nagy kedvencem egyik nagyon jó filmje, nemes mint Jean-Paul Belmondótól a Bolond Pierrot című film. Egy férfi szeret egy asszonyt, mást vett feleségül, de mindig is őt szerette. Egy napon megszöknek együtt, ki tudja merre, valahova messzire. Különös lelki azonosság köti őket össze. Gátlástalanok, s félredobva minden társadalmi normát, lopnak, hajszolják a gyönyört. A férfi egyszer rájön, hogy a nő megcsalja, és ebben a helyzetben is a maga módján reagál erőszakkal. Jean-Luc Godard legendás filmje, a francia új hullám egyik alapműve, hogyha még nem látták, akkor mindenféleképpen nézzék meg, Jean-Paul Belmondóval a főszerepben a Bolond Pierrot című francia-olasz filmdrámát.

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Gyarmat. Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog. Nagyobb, finomabb, jobb. Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád. Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
6: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
5: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Néha. Arra sem emlékszem, hogy összebújtunk volna.
10: Nem voltunk össze.
9: Tényleg?
10: Megosztottuk egymással a legféltettebb titkainkat, és teljesen egymásba fonódott a lelk.
9: A lelkünk abban még nincs semmi rossz.
10: És azután sem bújtunk össze.
9: Ha nem, hát nem.
10: Hanem rám vetetted magad, mint egy vadállat, és őrült vágtába forrott össze a testünk.
9: Vagy úgy.
10: Bosszút állni jöttem.
9: Tudod, hogy milyen régóta várok erre?
11: Félrelépni szabad. Szeptember 24-től a mozikban.
12: Reklámot hallottak.
11: 13 óra van.
12: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
13: Újabb rangos szakmai elismeréssel gazdagodott Lencsés Zsolt, balassagyarmati festőművész és freskó festő, aki a napokban vehette át a Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát. Az elismerést az Ipartestületek Országos Szövetsége 33. Magyar Kézművesség napján adták át. A mostani szakmai elismerés előzménye, hogy 2025-ben magyar arany érdemkeresztet kapott Lencsés Zsolt. A kitüntetés hivatalos indoklása külön kiemelte a freskó terápia és pedagógia megalkotását, az antik meccés falfestés Kárpát-medencei meghonosítását és szakképzésének létrejöttét, valamint a Nógrád vármegye és Balassagyarmat kulturális kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett munkáját. 15 ponttal Ecser futballcsapata vezeti a tabellát a másodosztályú bajnokság északi csoportjában. A Gárda a legutóbbi 5. fordulóban idegenben verte 2-1-re a Pilisvörösvár csapatát. A második helyről Leányfalu, a harmadikról Isaszeg várja a folytatást. A Vác Deák Várese 1-0-ás Pilis Csaba elleni győzelme után 6 ponttal a 9. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak tegnap az országgyűlés. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Ha valaki határidőig nem nyújtja be tagfelvételi kérelmét, egészségügyi tevékenységet a határidő lejártát követő 45. naptól nem végezhet. Tegnap újra megnyitott a Terrorháza. Az egy hete ideiglenesen bezárt múzeum kapcsán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejegyzésében azt írta, a múzeum átmeneti bezárásának célja az volt, hogy megtörténjen az intézmény üzemeltetéséhez szükséges jogi keretek kialakítása. Tájékoztatása szerint ezzel egy időben elindult a szakmai átvilágítás is, ez azonban jelentősen hosszabb időt igényel. Közölte, a látogatók számára a kiállítás elején információs tábla jelzi a szakmai átvilágítás tényét. Igencsak meglepte a rajongóit Nicolas Cage, aki a minap hirtelen teljesen új stílusban jelent meg egy eseményen, írta meg az Index. Az egykor sikeresebb napokat megélt hollywoodi színész egy múzeum megnyitóján vett részt, ahová 31 éves felesége Riko Shibata kísérte el. Ám a 62 éves színész sok internetes kommentelő szerint szinte felismerhetetlen volt. Őszhajjal és szakállal mutatkozott, ami jelentős váltás a megszokott, sötétebb hajviseletéhez képest. 7 év kihagyás után visszatér Európába Mariah Carey, ráadásul egy karácsonyi turnéval, azonban sajnos nagyon limitált a városok száma, ahol a rajongók elcsíphetik az aranytorkú dívát. A Christmas Time elnevezésű turné ugyanis csupán 2 országot érint, Angliát, ahol 3, és Máltát, ahol 1 dátumot jelentett be az énekesnő.
1: Időjárás.
13: Ma sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből helyenként alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lehet a szél. Balassagyarmat és Vác térségében 20 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
4: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
13: Sebességmérés várható ma Szügy és Etesbel területén, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája, ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani? Egy biztos, unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hoz le Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Szeptember 23. Szerda, este 7 óra. Kis Ádám, Mit nem mondok? Széchenyi Művelődési Központ.

Könyvajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Ian Morgan Cron könyvét ajánlom a figyelmükbe. Ez az Úton önmagunkhoz. Amit nem tudunk magunkról, az árthat nekünk épp úgy, mint a környezetünknek, és akadályozhat abban, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból. Az Enneagram ősi személyiség tipológiai rendszer, amely hátborzongató pontossággal írja le, milyenek vagyunk és hogyan működünk, melyek az erősségeink és a gyengéink, milyen a

típusunk érett és kiteljesedett, illetve kevésbé érett formája, és mit tehetünk azért, hogy legjobb önmagunká, bölcsebbé és együttérzőbbé váljunk. A könyv sok-sok történettel, humorral és gyakorlatias megközelítéssel mutatja be az Enneagram 9 típusát és a keresztény spiritualitással való összefüggését. Ez I am Morgan Krontól, az Úton önmagunkhoz című könyve.

Továbbá meg a slágerek, ez itt továbbra is a Kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Vajon mit érdemes ma megnézni Balassa Gyarmaton a Madács moziban? Már is mondom, a mai napon délután 3:44-től vetítik a gyerekeknek a Verdák című animációs filmet, már Szűpilámi 2 órától, Préri Farkas Visszavág 3:43-tól és 4:30-tól. Ami pedig a felnőtteket illeti, 4 órától vetítik az Akik igazán számítanak című filmet, Csajos hétvége egy jó kis vígjáték három barátnőről, 4:45-től és 6:00-tól. A Vadon szíve Brad Pitt legújabb filmje 6 órakor és 8 órakor. 6-kor vetítik az El Caminót, Találd meg az utad, illetve 4:45-től a 10 éjszakás kalandot. Este 8-kor lesz még 3 film, a Kaptár, a Bal szerencse akcióban és a Torrente 6. része az elnöki ügy. Kellemes szórakozást mindenkinek a moziban!

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reklám.
5: Reklám.
6: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Ne vesse végig Kis Ádám fejlődés történetét. Az iskola évektől a családalapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
7: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
4: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu. Reklámot hallottak.
2: 14 óra van.
4: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
8: Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak tegnap az országgyűlés. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Ha valaki határidőig nem nyújtja be tagfelvételi kérelmét, egészségügyi tevékenységet a határidő lejártát követő 45. naptól nem végezhet. Tegnap reggel leesett a nyári szezon utáni első hó a magas Tátra szlovákiai részén, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Arra hívták fel a hegyekbe látogatók figyelmét, hogy a következő napokban a magashegyi régiókban ezekkel a körülményekkel, vagyis havas túraútvonalakkal számoljanak. A várható felmelegedésre tekintettel ugyanakkor azt várják a szakemberek, hogy a hótakaró a hétvégén elolvad. Igen, csak meglepte a rajongóit Nicolas Cage, aki a minap hirtelen teljesen új stílusban jelent meg egy eseményen, írta meg az Index. Az egykor sikeresebb napokat megélt hollywoodi színész egy múzeum megnyitóján vett részt, ahová 31 éves felesége Riko Shibata kísérte el. Ám a 62 éves színész sok internetes kommentelő szerint szinte felismerhetetlen volt. Őszhajjal és szakállal mutatkozott, ami jelentős váltás a megszokott, sötétebb hajviseletéhez képest.
9: Melegben hideg. Hidegben meleg.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
9: Minden, ami klíma.
5: Időjárás.
9: Időjárás.
8: Ma sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből helyenként alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lehet a szél. Balassagyarmat és Vác térségében 20 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
9: Közlekedés.
5: Közlekedés.
8: Sebességmérés várható ma Szügy és Etes belterületén, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Ne hajtsanak gyorsan.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
9: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
10: Nagyot szól.
2: Nagyon szép délután kívánok mindenkinek, jó munkát, Rédei Reni a mikrofonnál, ez továbbra is a Kirakat, és pörögnek a slágerek. Tom Gregory egy brit énekes dalszerző, aki az értelmes, mégis rádióbarát popdalokkal vált ismerté. A Different Kind of Love az újabb felvételei közé tartozik, amelyben a megszokott lendületes pop hangzás mellett a szerelem egy különlegesebb, nehezebben megfogható oldalát mutatja meg. Következzen tehát egy kis modern érzelmes pop hangulat, Tom Gregory, Different Kind of Love itt a Megafonban.

Életmód rovattal folytatjuk tovább a kirakatot. Napjainkban egyre több ember él egészségtudatosan, azonban még mindig sokan fogyasztanak olyan táplálékokat, amelyek nem tesznek jót az egészségnek. Azzal nem is lenne nagy gond, ha ezeket az ételeket néha napján fogyasztanánk csak, de amikor rendszeresen ilyen ételeket eszünk, az nagyon megviseli a szervezetet és az egészséget. Sokan fogyasztanak még mindig pasztőrözött tehéntejet, azonban ez a folyamat, azaz a pasztőrözés csökkenti az adott ital tápértékét, mivel eltávolítja a tejből az olyan tápanyagokat, mint az A-vitamin, a B12 vitamin, a C-vitamin, és az enzimeket is megsemmisíti. A fehér rizs sem egészséges, hiszen a feldolgozás során eltávolítják azokat a részeit, amelyek a tápanyagokat tartalmazzák. Azok a tápanyagok kerülnek eltávolításra, amelyek jót tesznek az egészségnek. A rizs nem mellesleg keményítőben is gazdag, ami nagy mértékben növelheti a vércukorszintet, ez pedig oka lehet a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának. Hamarosan folytatjuk tovább a finomított fehér cukorral, de előtte zene.

0: szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, ez a Kirakat, hamarosan pörögnek tovább a slágerek, de most folytatjuk tovább az életmód rovatot a finomított fehér cukorral. A finomított fehér cukor nagyon sok kalóriát tartalmaz, viszont nincs tápértéke. Káros hatása van az anyagcserére, és sokféle betegséghez járulhat hozzá, mint például a kettes típusú cukorbetegség. Sóra ugyan szüksége van a szervezetnek, de a magyar ember szeret plusz sót hozzáadni az ételeihez, és nagyon sok termék is tartalmaz plusz sót. A só fölösleg azonban károsan hat a szervezetre. A túl sok só ugyanis arra készteti a szervezetet, hogy vizet tartson vissza. A túl sok a szervezetben a víz, az pedig megemeli a vérnyomást. Az utolsó fehér színű étel, amely nagy mennyiségben fogyasztva károsan hat a szervezetre, az nem más, mint a fehér liszt. Nincs benne tápanyag, nincs tápértéke, ráadásul a felszívódáshoz a szervezetben lévő tápanyagokat használja fel. Ennek eredményeként kimerül a szervezet vitamin és ásványi anyag raktára. Érdemes a fehér színű élelmiszerek helyett a barnát előnyben részesíteni.

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: MG Gál Gödöllő. MG Gál.hu.

0: drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
1: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
2: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
1: Horizontablak.hu.
3: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
7: Szép volt, Pajti.
8: Szeptemberben.
6: Muszáj a nehezebb utat választanunk.
8: Egyes kötelékek.
7: Putin, csak engem néz.
8: Sosem szakadnak szét. Brad Pitt.
6: A legjobb kutya, aki valaha élt a földön. Az a viszlek.
8: A vadon szíve. A mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 15 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
11: Tegnap megválasztotta Puhián Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Puhián Gábor médiajogász, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal tartózkodás nélkül választották meg a képviselők. A média tanács tagjának választották a Tisza párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét Tóth Máté energiajogászt. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Hozzátette, azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksolási időpontját a későbbiekben határozzák meg. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Az RRStop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége. A Központi Statisztikai Hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatás nélkül 4,8%-kal csökkent. Hangsúlyozták, ezért az RRStop további fenntartása szükségtelen, már csak azért is, mert az intézkedés a kiskereskedőket a külföldön előállított termékek forgalmazására ösztönözte, amely súlyos károkat okozott a magyar élelmiszer előállítóknak. 7 év kihagyás után visszatér Európába Mariah Carey, ráadásul egy karácsonyi turnéval. Azonban sajnos nagyon limitált a városok száma, ahol a rajongók elcsíphetik az aranytorkú dívát. A Christmas Time elnevezésű turné ugyanis csupán 2 országot érint, Angliát, ahol 3, és Máltát, ahol 1 dátumot jelentett be az énekesnő.
10: Időjárás.
11: Ma sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből helyenként alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lehet a szél. Balassagyarmat és Vác térségében 20 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
12: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
11: Közlekedés. Sebességmérés várható ma Szügy és Etesbel területén, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
13: Nagyon szól.
15: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a Kirakat program ajánlóval folytatjuk. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája, ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani? Egy biztos, unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozzá Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Szeptember 23. Szerda, este 7 óra. Kis Ádám, Mit nem mondok? Széchenyi Művelődési Központ.

napi nagyvilág rovatunkban Új-Zélandon fogunk barangolni. Új-Zéland nem az az ország, ahová hétvégén kiruccanunk, és utazás előtt egy-két héttel megvesszük a repülőjegyet. A déli féltekén található és két nagyobb, valamint több kisebb szigetből álló szigetország meglátogatása komoly előkészületeket igényel. Hogyha véletlenül, vagy olyan szerencsénk van, hogy eljutunk Új-Zélandra, akkor mindenféleképpen nézzék meg a Rotoruát. A természeti szépségek soránál maradva ajánlott látnivaló ennek a városnak a környéke, mely a Waiotapu Park területén helyezkedik el, így a városból kilépve csodás geotermikus képződmények között sétálhatunk, megcsodálhatjuk a színes forrásokat, a gejzirek gőzkitöréseit. Érdemes megnézni a Waitomo barlangot is, ezt a fénylő barlangot vétek lenne kihagyni. Ott van minden Új-Zélanddal kapcsolatos listán, és nem véletlenül. A barlang Hamilton városától nem messze található. Egy mészkő barlangról van szó. Nem sokára folytatjuk tovább Új-Zélanddal, de előtte zenét.

Hamarosan pörögnek tovább a Mega slágerek a Megafonban, most viszont jön a nagyvilág rovat következő fele, benne pedig Új-Zéland, Wellingtonnal a fővárossal folytatjuk. A 400 ezres főváros a Cook-szoros partján a déli szigettel szemben épült fel. Egyik legfontosabb látnivalója a modern Te Papa Múzeum, ami rögtön a part mellett épült fel. Jó program lehet egy menet a Wellington fogaskerekűvel, amivel feljuthatunk a Kelburn kilátóhoz, de ingyenesen meglátogathatjuk a régi és a Mékasnak becézett új parlamentet a környező rózsakerttel és a parkkal. A szigetország legnagyobb városa Auckland. Egyik legérdekesebb és leglátogatottabb látnivalója a 328 méter magas Sky Tower kilátó torony, ahonnan csodás látvány tárul elénk. Szintén érdemes megnézni a város legmagasabb pontján épült háborús emlékmúzeumot, ahol az ország történelmi emlékei kelnek életre. A tengerészeti múzeum, a Waitemata kikötő, a kikötői híd és a tengeri akvárium szintén fő attrakciónak számítanak. Érdemes megnézni az interneten is a csodás videókat Új-Zélandról.

0: Ez volt a mai kirakat, remélem, hogy jól érezték magukat, vigyázzanak magukra, és természetesen sok jót kívánok önöknek a mai délutánra is, holnap ismét várom önöket, tartsanak velem és a kirakattal délelőtt 10 órától a holnapi nap folyamán is. Rédei Renit hallották, és ne feledjék, most pörögnek tovább a hírek után minden idők legnagyobb slágerei, nálunk a Megafonban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu

0: Olot. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
4: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Néha. Arra sem emlékszem, hogy összebújtunk volna.
8: Nem bújtunk össze.
7: Tényleg?
8: Megosztottuk egymással a legféltettebb titkainkat, és teljesen egymásba fonódott a lelk.
7: A lelkünk abban még nincs semmi rossz.
8: És azután sem bújtunk össze.
7: Ha nem, hát nem.
8: Hanem rám vetetted magad, mint egy vadállat, és őrült vágtába forrott össze a testünk.
7: Vagy úgy.
8: Bosszút állni jöttem.
7: Tudod, hogy milyen régóta várok erre?
9: Félrelépni szabad. Szeptember 24-től a mozikban.
10: Reklámot hallottak.
9: 16 óra van.
10: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
11: Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés 3 egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. A második tevékenység során a látogató okostelefon vagy más eszköz segítségével a vár területén a kiválasztott történelmi elemeknél, például az ágyúknál vagy a kapunál elhelyezett jelzéseket keresi meg. Ezek beolvasását és az egyes feladatok teljesítését követően megkapja a vár 3D-s modelljének egyes részleteit. A projekt részét képezi még a Füleki Vár utolsó kapitánya, második Kohári István portréjának megelevenítése is, a modern technológia és a mesterséges intelligencia segítségével. Az animált portrén keresztül úgy szól a látogatókhoz a kapitány, mintha közvetlenül a képből beszélne, részletezve a Füleki Vár utolsó elfoglalásához és elpusztításához kapcsolódó eseményeket. A napokban átadták a Rétsági Egészségügyi Centrum új ultrahang készülékeit, amelyek beszerzése a versenyképes járások program keretében elnyert 50 millió forint támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg. A fejlesztés keretében két korszerű, modern ultrahang készülék áll az egészségügyi ellátás szolgálatába. Az új eszközök hozzájárulnak a helyi és a járási egészségügyi szolgáltatások színvonalának emeléséhez, a gyorsabb és pontosabb diagnosztikához, valamint a házi orvosi és szakorvosi munka korszerű képalkotó technológiával történő támogatásához. A beruházás fontos lépés a megelőzés, a betegségek időben történő felismerése és a hatékony kezelés lehetőségeinek javítása felé. Különösen nagy érték, hogy a korszerű egészségügyi szolgáltatások helyben, Rétságon és a járás lakossága számára is elérhetővé válnak. Válaszolt Rosta Zoltán Váci önkormányzati képviselő Szádóczki Imre nyílt levelére. Rosta képviselőtársának többek között azt írta, az alapvető probléma a laktanya és más gigaberuházásra megálmodott helyszínnel az, hogy a jelenlegi városlakók érdekei a városvezetésnek nem számítanak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az értékesítésre kiírt pályázati anyag szerint a terület kifejezetten lakásépítés céljaira kerülne eladásra. Szerinte ebből egyenesen az következik, hogy egy befektető oda nem zöld parkot fog építeni, mert abból semmi profitot nem tehet zsebre. Azt is írta, a lakóterületek kialakításakor és tervezésekor ugyanakkor már előre nem árt figyelemmel lenni olyan szempontokra, hogy legyen stabil víz és egyéb közműellátása a területnek. Ne csak most, hanem az esetleges építkezés és a körülbelül 1000 új lakó odaköltöztetése után is. Ezek a feltételek pedig szerintem nem léteznek. Hozzátette, ha Szádulcki Zsoltnak más információi vannak, hálás lenne, ha megosztaná a váciakkal is. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felső oktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Az izraeliek 56%-a és a palesztinok 68%-a lehetetlennek tartja a békés együttélést, és csak az izraeliek 17%, a Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben élő palesztinok 21%-a látja lehetségesnek a békés kétállami megoldást, derül ki egy friss felmérésből. A közvéleménykutatást végző intézet több mint egy évtizede kérdezi a helyieket. Először idén mondta az izraeli választók több mint fele, hogy a békés együttélés nem lehetséges.
12: Hideg, hidegben meleg.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
12: Minden, ami klíma.
14: Időjárás.
11: Ma sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből helyenként alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lehet a szél. Balassagyarmat és Vác térségében 20 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
12: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
15: Nyékiautóház.hu.
11: Közlekedés. Sebességmérés várható ma Szügy és Etesbel területén, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Ne hajtsanak gyorsan.
12: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
16: Mega jó hangulatban.
17: Megafon. Nagyot szól.

0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: Több mint 176 millió forint támogatást kaptak idén a Nógrád vármegyei civil szervezetek a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. Vadasi Zsuzsanna, a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ irodavezetője elmondta, hogy 712 szervezet részesült a több mint 16 ezer felajánló hozzájárulásából. Az 1%-kal támogatott egyesületek és alapítványok területi elosztása kiegyensúlyozott volt Kelet és Nyugat-Nógrád között. A lista élén idén is a tavalyi győztes a Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület végzett, de a felajánlók körében az egészségügyi és szociális ellátás segítő alapítványok is igen kedveltek voltak. 20 szervezet tudott 1 millió forint feletti összeget gyűjteni. Érdekesség, hogy 50 olyan szervezet is akadt, amelynek mindössze egyetlen ember ajánlotta fel az 1%-át, ami egy-egy civil közösségnek 1000 és 30 ezer forint közötti plusz bevételt jelentett. Újabb rangos szakmai elismeréssel gazdagodott Lencsés Zsolt balassagyarmati festőművész és freskó festő, aki a napokban vehette át a Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát. Az elismerést az Ipartestületek Országos Szövetsége 33. Magyar Kézművesség napján adták át. A mostani szakmai elismerés előzménye, hogy 2025-ben magyar arany érdemkeresztet kapott Lencsés Zsolt. A kitüntetés hivatalos indoklása külön kiemelte a freskó terápia és pedagógia megalkotását, az antik és falfestés Kárpát-medencei meghonosítását és szakképzésének létrejöttét, valamint a Nógrád vármegye és Balassagyarmat kulturális kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett munkáját. Válaszolt Rost a Zoltán Váci önkormányzati képviselő Szádóczky Imre nyílt levelére. Rost a képviselőtársának többek között azt írta, az alapvető probléma a laktanya és más gigaberuházásra megálmodott helyszínnel az, hogy a jelenlegi városlakók érdekei a városvezetésnek nem számítanak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az értékesítésre kiírt pályázati anyag szerint a terület kifejezetten lakásépítés céljaira kerülne eladásra. Szerinte ebből egyenesen az következik, hogy egy befektető oda nem zöld parkot fog építeni, mert abból semmi profitot nem tehet zsebre. Azt is írta, a lakóterületek kialakításakor és tervezésekor ugyanakkor már előre nem árt figyelemmel lenni olyan szempontokra, hogy legyen stabil víz és egyéb közmű ellátása a területnek. Ne csak most, hanem az esetleges építkezés és a körülbelül 1000 új lakó odaköltöztetése után is. Ezek a feltételek pedig szerintem nem léteznek. Hozzátette, ha Szádóczky Zsoltnak más információi vannak, hálás lenne, ha megosztaná a Váciakkal is. Tegnap megválasztotta Puján Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Puján Gábor médiajogász, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal tartózkodás nélkül választották meg a képviselők. A média tanács tagjának választották a Tisza párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét Tóth Máté energiajogászt. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Hozzátette, azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksor a szavazási időpontját a későbbiekben határozzák meg.
2: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Szügy és Etes belterületén, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
1: Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckutime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
2: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell. Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
3: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
2: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
6: Szép volt, Pajti.
2: Szeptemberben.
5: Muszáj a nehezebb utat választanunk.
2: Egyes kötelékek.
6: Odin, csak engem néz.
2: Sosem szakadnak szét. Brad Pitt.
5: A legjobb kutya, aki valaha élt a földön. Hazaviszlek.
2: A vadon szíve. A mozikban.
0: Reklámot hallottak.
1: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
7: Több mint 176 millió forint támogatást kaptak idén a Nógrád vármegyei civil szervezetek a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. Vadasi Zsuzsanna, a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ irodavezetője elmondta, hogy 712 szervezet részesült a több mint 16 ezer felajánló hozzájárulásából. Az 1%-kal támogatott egyesületek és alapítványok területi elosztása kiegyensúlyozott volt Kelet és Nyugat-Nógrád között. A lista élén idén is a tavalyi győztes a Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület végzett, de a felajánlók körében az egészségügyi és szociális ellátás segítő alapítványok is igen kedveltek voltak. 20 szervezet tudott 1 millió forint feletti összeget gyűjteni. Érdekesség, hogy 50 olyan szervezet is akadt, amelynek mindössze egyetlen ember ajánlotta fel az 1%-át, ami egy-egy civil közösségnek 1000 és 30 ezer forint közötti plusz bevételt jelentett. Újabb rangos szakmai elismeréssel gazdagodott Lencsés Zsolt balassagyarmati festőművész és freskó festő, aki a napokban vehette át a Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát. Az elismerést az Ipartestületek Országos Szövetsége 33. Magyar Kézművesség napján adták át. A mostani szakmai elismerés előzménye, hogy 2025-ben magyar arany érdemkeresztet kapott Lencsés Zsolt. A kitüntetés hivatalos indoklása külön kiemelte a freskó terápia és pedagógia megalkotását, az antik és falfestés Kárpát-medencei meghonosítását és szakképzésének létrejöttét, valamint a Nógrád vármegye és Balassagyarmat kulturális kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett munkáját. Válaszolt Rost a Zoltán Váci önkormányzati képviselő Szádóczky Imre nyílt levelére. Rost a képviselőtársának többek között azt írta, az alapvető probléma a laktanya és más gigaberuházásra megálmodott helyszínnel az, hogy a jelenlegi városlakók érdekei a városvezetésnek nem számítanak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az értékesítésre kiírt pályázati anyag szerint a terület kifejezetten lakásépítés céljaira kerülne eladásra. Szerinte ebből egyenesen az következik, hogy egy befektető oda nem zöld park parkot fog építeni, mert abból semmi profitot nem tehet zsebre. Azt is írta, a lakóterületek kialakításakor és tervezésekor ugyanakkor már előre nem árt figyelemmel lenni olyan szempontokra, hogy legyen stabil víz és egyéb közmű ellátása a területnek. Ne csak most, hanem az esetleges építkezés és a körülbelül 1000 új lakó odaköltöztetése után is. Ezek a feltételek pedig szerintem nem léteznek. Hozzátette, ha Szádulcki Zsoltnak más információi vannak, hálás lenne, ha megosztaná a váciakkal is. Tegnap megválasztotta Puján Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Puján Gábor médiajogász, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal tartózkodás nélkül választották meg a képviselők. A média tanács tagjának választották a Tisza párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét Tóth Máté energiajogászt. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Hozzátette, azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksolás időpontját a későbbiekben határozzák meg.
2: Közlekedés.
7: Sebességmérés várható ma Szügy és Etesbel területén, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
8: Mega jó hangulatban.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám. Reklám. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
0: Reklámot hallottak!
4: 18 óra van!
0: Itt a Megafon.
5: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 23-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
5: Több mint 176 millió forint támogatást kaptak idén a Nógrád vármegyei civil szervezetek a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. Vadasi Zsuzsanna, a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ irodavezetője elmondta, hogy 712 szervezet részesült a több mint 16 ezer felajánló hozzájárulásából. Az 1%-kal támogatott egyesületek és alapítványok területi elosztása kiegyensúlyozott volt Kelet és Nyugat-Nógrád között. A lista élén idén is a tavalyi győztes a Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület végzett, de a felajánlók körében az egészségügyi és szociális ellátás segítő alapítványok is igen kedveltek voltak. 20 szervezet tudott 1 millió forint feletti összeget gyűjteni. Érdekesség, hogy 50 olyan szervezet is akadt, amelynek mindössze egyetlen ember ajánlotta fel az 1%-át, ami egy-egy civil közösségnek 1000 és 30 ezer forint közötti plusz bevételt jelentett. Vadasi Zsuzsannát, a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ irodavezetőjét hallják.
7: Az idén, ha számokban akarunk fogalmazni, akkor 712 szervezet 16 ezer felajánlótól több mint 176 millió forintban részesült. A szervezeteknek a nagy része változatlan, az első 12 helyen ugyanazok a szervezetek szerepelnek, akik a tavalyi évben. A tipikus eloszlás, ahogy eddig is megszoktuk, az állatvédő, az egészségügyi, illetve a szociális ellátásban részesülőket támogató egyesületek, illetve alapítványok voltak. Első helyen pedig a tavalyihoz hasonlóan a Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület végzett. Kelet és Nyugat-Nógrád is sikeresen szerepelt az 1%-os listában egyaránt. Körülbelül kiegyensúlyozott egyébként a helyzet. Ami a számokat illeti, még 1 millió forint fölött sikerült támogatást szereznie 20 szervezetnek, illetve ami még esetleg érdekes lehet, az, hogy 50 szervezet volt ezek közül, akinek pusztán egy fő ajánlotta fel az 1%-át. Ez azért izgalmas, mert mindig szeretik az emberek tudni, hogy hova kerül a pénzük. Ez az egy fő egyébként jellemzően 1000, illetve 30 ezer forintos bevételt jelentett egy szervezetnek. Érdemes mindenkinek megfontolni, civil szervezetnek és adózónak egyaránt. Az a szervezet, aki még nem él ezzel a lehetőséggel, de jogosult rá, tehát közhasznú tevékenységet végez, 2 éves bejegyzése megvan, politikai tevékenységet nem folytat az alapszabálya szerint, ő megteheti még szeptember 30-áig, hogy a NAV-nál regisztrál. Ez a határidő jogvesztő, aki ezt nem teszi meg, ő a jövő évben nem fogadhat 1%-ot.
5: korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. A második tevékenység során a látogató okostelefon vagy más eszköz segítségével a vár területén a kiválasztott történelmi elemeknél, például az ágyúknál vagy a kapunál elhelyezett jelzéseket keresi meg. Ezek beolvasását és az egyes feladatok teljesítését követően megkapja a vár 3D-s modelljének egyes részleteit. A projekt részét képezi még a Füleki Vár utolsó kapitánya, második Kohári István portréjának megelevenítése is a modern technológia és a mesterséges intelligencia segítségével. Az animált portrén keresztül úgy szól a látogatókhoz a kapitány, mintha közvetlenül a képből beszélne, részletezve a Füleki Vár utolsó elfoglalásához és elpusztításához kapcsolódó eseményeket. Újabb rangos szakmai elismeréssel gazdagodott Lencsés Zsolt balassagyarmati festőművész és freskófestő, aki a napokban vehette át a Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát. Az elismerést az Ipartestületek Országos Szövetsége 33. Magyar Kézművesség napján adták át. A mostani szakmai elismerés előzménye, hogy 2025-ben Magyar Arany érdemkeresztet kapott Lencsés Zsolt. A kitüntetés hivatalos indoklása külön kiemelte a freskóterápia és pedagógia megalkotását, az antik metszés, falfestés Kárpát-medencei meghonosítását és szakképzésének létrejöttét, valamint a Nógrád vármegye és Balassagyarmat kulturális kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett munkáját. A napokban átadták a Rétsági Egészségügyi Centrum új ultrahang készülékeit, amelyek beszerzése a versenyképes járások program keretében elnyert 50 millió forint támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg. A fejlesztés keretében két korszerű, modern ultrahang készülék áll az egészségügyi ellátás szolgálatába. Az új eszközök hozzájárulnak a helyi és a járási egészségügyi szolgáltatások színvonalának emeléséhez, a gyorsabb és pontosabb diagnosztikához, valamint a házi orvosi és szakorvosi munka korszerű képalkotó technológiával történő támogatásához. A beruházás fontos lépés a megelőzés, a betegségek időben történő felismerése és a hatékony kezelés lehetőségeinek javítása felé. Különösen nagy érték, hogy a korszerű egészségügyi szolgáltatások helyben, Rétságon és a járás lakossága számára is elérhetővé válnak. Válaszolt Rosta Zoltán Váci önkormányzati képviselő Szádóczky Imre nyílt levelére. Rosta képviselőtársának többek között azt írta, az alapvető probléma a laktanya és más gigaberuházásra megálmodott helyszínnel az, hogy a jelenlegi városlakók érdekei a városvezetésnek nem számítanak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az értékesítésre kiírt pályázati anyag szerint a terület kifejezetten lakásépítés céljaira kerülne eladásra. Szerinte ebből egyenesen az következik, hogy egy befektető oda nem zöld parkot fog építeni, mert abból semmi profitot nem tehet zsebre. Azt is írta, a lakóterületek kialakításakor és tervezésekor ugyanakkor már előre nem árt figyelemmel lenni olyan szempontokra, hogy legyen stabil víz és egyéb közműellátása a területnek. Ne csak most, hanem az esetleges építkezés és a körülbelül 1000 új lakó odaköltöztetése után is. Ezek a feltételek pedig szerintem nem léteznek. Hozzátette, ha Szádóczky Zsoltnak más információi vannak, hálás lenne, ha megosztaná a Váciakkal is. 15 ponttal Ecser futballcsapata vezeti a tabellát a másodosztályú bajnokság északi csoportjában. A Gárda a legutóbbi 5. fordulóban idegenben verte 2-1-re a Pilisvörösvár csapatát. A második helyről Leányfalu, a harmadikról Isaszeg várja a folytatást. A Vác Deák várese 1-0-ás Pilis Csaba elleni győzelme után 6 ponttal a 9.
4: Közlekedés.
5: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Rétságon a vasúti átkelőnél, Dunakeszin a Fóti úton, valamint Sződ-Ligetvel területén. Óvatosan vezessenek és figyeljenek a vadakra is.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
1: Megafon, nagyot szól.

0: Gazda többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyagablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
6: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
7: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
8: Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
9: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
8: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
10: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
13: Szép volt, Pajti.
14: Szeptemberben.
15: Muszáj a nehezebb utat választanunk.
14: Egyes kötelékek.
13: Putin, csak engem néz.
14: Sosem szakadnak szét. Brad Pitt.
15: A legjobb kutya, aki valaha élt a földön. Az a viszlek.
14: A vadon szíve. A mozikban.
16: Reklámot hallottak.
17: 19 óra van.
16: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Molnár Róbert.
17: Hírek.
18: Újabb rangos szakmai elismeréssel gazdagodott Lencsés Zsolt, balassagyarmati festőművész és freskó festő, aki a napokban vehette át a Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát. Az elismerést az Ipartestületek Országos Szövetsége 33. Magyar Kézművesség napján adták át. A mostani szakmai elismerés előzménye, hogy 2025-ben magyar arany érdemkeresztet kapott Lencsés Zsolt. A kitüntetés hivatalos indoklása külön kiemelte a freskó terápia és pedagógia megalkotását, az antik meccés falfestés Kárpát-medencei meghonosítását és szakképzésének létrejöttét, valamint a Nógrád vármegye és Balassagyarmat kulturális kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett munkáját. 15 ponttal Ecser futballcsapata vezeti a tabellát a másodosztályú bajnokság északi csoportjában. A Gárda a legutóbbi 5. fordulóban idegenben verte 2-1-re a Pilisvörösvár csapatát. A második helyről Leányfalu, a harmadikról Isaszeg várja a folytatást. A Vác Deák Várese 1-0-ás Pilis Csaba elleni győzelme után 6 ponttal a 9. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak tegnap az országgyűlés. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Ha valaki határidőig nem nyújtja be tagfelvételi kérelmét, egészségügyi tevékenységet a határidő lejártát követő 45. naptól nem végezhet. Tegnap újra megnyitott a terrorháza. Az egy hete ideiglenesen bezárt múzeum kapcsán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejegyzésében azt írta, a múzeum átmeneti bezárásának célja az volt, hogy megtörténjen az intézmény üzemeltetéséhez szükséges jogi keretek kialakítása. Tájékoztatása szerint ezzel egy időben elindult a szakmai átvilágítás is, ez azonban jelentősen hosszabb időt igényel. Közölte, a látogatók számára a kiállítás elején információs tábla jelzi a szakmai átvilágítás tényét. Igen, csak meglepte a rajongóit Nicolas Cage, aki a minap hirtelen teljesen új stílusban jelent meg egy eseményen, írt meg az Index. Az egykor sikeresebb napokat megélt hollywoodi színész egy múzeum megnyitóján vett részt, ahová 31 éves felesége Riko Shibata kísérte el. Ám a 62 éves színész sok internetes kommentelő szerint szinte felismerhetetlen volt. Őszhajjal és szakállal mutatkozott, ami jelentős váltás a megszokott, sötétebb hajviseletéhez képest. 7 év kihagyás után visszatér Európába Mariah Carey, ráadásul egy karácsonyi turnéval. Azonban sajnos nagyon limitált a városok száma, ahol a rajongók elcsíphetik az aranytorkú dívát. A Christmas Time elnevezésű turné ugyanis csupán 2 országot érint, Angliát, ahol 3, és Máltát, ahol 1 dátumot jelentett be az énekesnő.
19: Közlekedés.
18: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Rétságon a vasúti átkelőnél, Dunakeszin a Fóti úton, valamint Sződ-Ligetvel területén. Óvatosan vezessenek és figyeljenek a vadakra is.
16: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
20: mega jó hangulatban.
21: Megafon, nagyot szól.

0: 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés 3 egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. A második tevékenység során a látogató okostelefon vagy más eszköz segítségével a vár területén a kiválasztott történelmi elemeknél, például az ágyúknál vagy a kapunál elhelyezett jelzéseket keresi meg. Ezek beolvasását és az egyes feladatok teljesítését követően megkapja a vár 3D-s modelljének egyes részleteit. A projekt részét képezi még a Füleki Vár utolsó kapitánya, második Kohári István portréjának megelevenítése is, a modern technológia és a mesterséges intelligencia segítségével. Az animált portrén keresztül úgy szól a látogatókhoz a kapitány, mintha közvetlenül a képből beszélne, részletezve a Füleki Vár utolsó elfoglalásához és elpusztításához kapcsolódó eseményeket. A napokban átadták a Rétsági Egészségügyi Centrum új ultrahang készülékeit, amelyek beszerzése a versenyképes járások program keretében elnyert 50 millió forint támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg. A fejlesztés keretében két korszerű, modern ultrahang készülék áll az egészségügyi ellátás szolgálatába. Az új eszközök hozzájárulnak a helyi és a járási egészségügyi szolgáltatások színvonalának emeléséhez, a gyorsabb és pontosabb diagnosztikához, valamint a házi orvosi és szakorvosi munka korszerű képalkotó technológiával történő támogatásához. A beruházás fontos lépés a megelőzés, a betegségek időben történő felismerése és a hatékony kezelés lehetőségeinek javítása felé. Különösen nagy érték, hogy a korszerű egészségügyi szolgáltatások helyben, Rétságon és a járás lakossága számára is elérhetővé válnak. Válaszolt Rosta Zoltán Váci önkormányzati képviselő Szádulczky Imre nyílt levelére. Rosta képviselőtársának többek között azt írta, az alapvető probléma a laktanya és más gigaberuházásra megálmodott helyszínnel az, hogy a jelenlegi városlakók érdekei a városvezetésnek nem számítanak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az értékesítésre kiírt pályázati anyag szerint a terület kifejezetten lakásépítés céljaira kerülne eladásra. Szerinte ebből egyenesen az következik, hogy egy befektető oda nem zöld parkot fog építeni, mert abból semmi profitot nem tehet zsebre. Azt is írta, a lakóterületek kialakításakor és tervezésekor ugyanakkor már előre nem árt figyelemmel lenni olyan szempontokra, hogy legyen stabil víz és egyéb közmű ellátása a területnek. Ne csak most, hanem az esetleges építkezés és a körülbelül 1000 új lakó odaköltöztetése után is. Ezek a feltételek pedig szerintem nem léteznek. Hozzátette, ha Szádulczky Zsoltnak más információi vannak, hálás lenne, ha megosztaná a Váciak. Is. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Az izraeliek 56%-a és a palesztinok 68%-a lehetetlennek tartja a békés együttélést, és csak az izraeliek 17%, a Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben élő palesztinok 21%-a látja lehetségesnek a békés kétállami megoldást, derül ki egy friss felmérésből. A közvéleménykutatást végző intézet több mint egy évtizede kérdezi a helyieket. Először idén mondta az izraeli választók több mint fele, hogy a békés együttélés nem lehetséges.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxsal találkozhatnak a sofőrök Rétságon a vasúti átkelőnél, Dunakeszin a Fóti úton, valamint Sződ-Ligetvel területén. Óvatosan vezessenek és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak tegnap az országgyűlés. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Ha valaki határidőig nem nyújtja be tagfelvételi kérelmét, egészségügyi tevékenységet a határidő lejártát követő 45. naptól nem végezhet. Tegnap reggel leesett a nyári szezon utáni első hó a Magas Tátra szlovákiai részén, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Arra hívták fel a hegyekbe látogatók figyelmét, hogy a következő napokban a magashegyi régiókban ezekkel a körülményekkel, vagyis havas túraútvonalakkal számoljanak. A várható felmelegedésre tekintettel ugyanakkor azt várják a szakemberek, hogy a hótakaró a hétvégén elolvad. Igencsak meglepte a rajongóit Nicolas Cage, aki a minap hirtelen teljesen új stílusban jelent meg egy eseményen, írta meg az Index. Az egykor sikeresebb napokat megélt hollywoodi színész egy múzeum megnyitóján vett részt, ahová 31 éves felesége Riko Shibata kísérte el. Ám a 62 éves színész sok internetes kommentelő szerint szinte felismerhetetlen volt. Őszhajjal és szakállal mutatkozott, ami jelentős váltás a megszokott, sötétebb hajviseletéhez képest.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Rétságon, a vasúti átkelőnél, Dunakeszin a Fóti úton, valamint Sződ-Ligetvel területén. Óvatosan vezessenek és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Vodafone.
1: So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Tért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 23-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Több mint 176 millió forint támogatást kaptak idén a Nógrád vármegyei civil szervezetek a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. Vadasi Zsuzsanna, a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ irodavezetője elmondta, hogy 712 szervezet részesült a több mint 16 ezer felajánló hozzájárulásából. Az 1%-kal támogatott egyesületek és alapítványok területi elosztása kiegyensúlyozott volt Kelet és Nyugat-Nógrád között. A lista élén idén is a tavalyi győztes a Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület végzett, de a felajánlók körében az egészségügyi és szociális ellátás segítő alapítványok is igen kedveltek voltak. 20 szervezet tudott 1 millió forint feletti összeget gyűjteni. Érdekesség, hogy 50 olyan szervezet is akadt, amelynek mindössze egyetlen ember ajánlotta fel az 1%-át, ami egy-egy civil közösségnek 1000 és 30 ezer forint közötti plusz bevételt jelentett. Vadasi Zsuzsannát, a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ irodavezetőjét hallják.
4: Az idén, ha számokban akarunk fogalmazni, akkor 712 szervezet 16 ezer felajánlótól több mint 176 millió forintban részesült. A szervezeteknek a nagy része változatlan, az első 12 helyen ugyanazok a szervezetek szerepelnek, akik a tavalyi évben. A tipikus eloszlás, ahogy eddig is megszoktuk, az állatvédő, az egészségügyi, illetve a szociális ellátásban részesülőket támogató egyesületek, illetve alapítványok voltak. Első helyen pedig a tavalyihoz hasonlóan a Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület végzett. Kelet és Nyugat-Nógrád is sikeresen szerepelt az 1%-os listában egyaránt. Körülbelül kiegyensúlyozott egyébként a helyzet. Ami a számokat illeti, még 1 millió forint fölött sikerült támogatást szereznie 20 szervezetnek, illetve ami még esetleg érdekes lehet, az, hogy 50 szervezet volt ezek közül, akinek pusztán egy fő ajánlotta fel az 1%-át. Ez azért izgalmas, mert mindig szeretik az emberek tudni, hogy hova kerül a pénzük. Ez az egy fő egyébként jellemzően 1000, illetve 30 ezer forintos bevételt jelentett egy szervezetnek. Érdemes mindenkinek megfontolni, civil szervezetnek és adózónak egyaránt. Az a szervezet, aki még nem él ezzel a lehetőséggel, de jogosult rá, tehát közhasznú tevékenységet végez, 2 éves bejegyzése megvan, politikai tevékenységet nem folytat az alapszabálya szerint, ő megteheti még szeptember 30-áig, hogy a NAV-nál regisztrál. Ez a határidő jogvesztő, aki ezt nem teszi meg, ő a jövő évben nem fogadhat 1%-ot.
3: Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés 3 egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. A második tevékenység során a látogató okostelefon vagy más eszköz segítségével a vár területén a kiválasztott történelmi elemeknél, például az ágyúknál vagy a kapunál elhelyezett jelzéseket keresi meg. Ezek beolvasását és az egyes feladatok teljesítését követően megkapja a vár 3D-s modelljének egyes részleteit. A projekt részét képezi még a Füleki Vár utolsó kapitánya, második Kohári István portréjának megelevenítése is a modern technológia és a mesterséges intelligencia segítségével. Az animált portrén keresztül úgy szól a látogatókhoz a kapitány, mintha közvetlenül a képből beszélne, részletezve a Füleki Vár utolsó elfoglalásához és elpusztításához kapcsolódó eseményeket. Újabb rangos szakmai elismeréssel gazdagodott Lencsés Zsolt balassagyarmati festőművész és freskó festő, aki a napokban vehette át a Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát. Az elismerést az Ipartestületek Országos Szövetsége 33. Magyar Kézművesség napján adták át. A mostani szakmai elismerés előzménye, hogy 2025-ben Magyar Arany érdemkeresztet kapott Lencsés Zsolt. A kitüntetés hivatalos indoklása külön kiemelte a freskó terápia és pedagógia megalkotását, az antik metszés, falfestés Kárpát-medencei meghonosítását és szakképzésének létrejöttét, valamint a Nógrád vármegye és Balassagyarmat kulturális kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett munkáját. A napokban átadták a Rétsági Egészségügyi Centrum új ultrahang készülékeit, amelyek beszerzése a versenyképes járások program keretében elnyert 50 millió forint támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg. A fejlesztés keretében két korszerű, modern ultrahang készülék áll az egészségügyi ellátás szolgálatába. Az új eszközök hozzájárulnak a helyi és a járási egészségügyi szolgáltatások színvonalának emeléséhez, a gyorsabb és pontosabb diagnosztikához, valamint a házi orvosi és szakorvosi munka korszerű képalkotó technológiával történő támogatásához. A beruházás fontos lépés a megelőzés, a betegségek időben történő felismerése és a hatékony kezelés lehetőségeinek javítása felé. Különösen nagy érték, hogy a korszerű egészségügyi szolgáltatások helyben, Rétságon és a járás lakossága számára is elérhetővé válnak. Válaszolt Rosta Zoltán Váci önkormányzati képviselő Szádúcki Imre nyílt levelére. Rosta képviselőtársának többek között azt írta, az alapvető probléma a laktanya és más gigaberuházásra megálmodott helyszínnel az, hogy a jelenlegi városlakók érdekei a városvezetésnek nem számítanak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az értékesítésre kiírt pályázati anyag szerint a terület kifejezetten lakásépítés céljaira kerülne eladásra. Szerinte ebből egyenesen az következik, hogy egy befektető oda nem zöld parkot fog építeni, mert abból semmi profitot nem tehet zsebre. Azt is írta, a lakóterületek kialakításakor és tervezésekor ugyanakkor már előre nem árt figyelemmel lenni olyan szempontokra, hogy legyen stabil víz és egyéb közműellátása a területnek. Ne csak most, hanem az esetleges építkezés és a körülbelül 1000 új lakó odaköltöztetése után is. Ezek a feltételek pedig szerintem nem léteznek. Hozzátette, ha Szádúcki Zsoltnak más információi vannak, hálás lenne, ha megosztaná a Váciakkal. Is. 15 ponttal Ecser futballcsapata vezeti a tabellát a másodosztályú bajnokság északi csoportjában. A Gárda a legutóbbi 5. fordulóban idegenben verte 2-1-re a Pilisvörösvár csapatát. A második helyről Leányfalu, a harmadikról Isaszeg várja a folytatást. A Vác Deák Várese 1-0-ás Pilis Csaba elleni győzelme után 6 ponttal a 9.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Rétságon a vasúti átkelőnél, Dunakeszin a Fóti úton, valamint Sződ-Ligetvel területén. Óvatosan vezessenek és figyeljenek a vadakra is.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

a szerelem hullámhosszán.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Tegnap megválasztotta Puhián Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Puhián Gábor médiajogász, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal tartózkodás nélkül választották meg a képviselők. A média tanács tagjának választották a Tisza párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét Tóth Máté energiajogászt. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Hozzátette, azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksolás időpontját a későbbiekben határozzák meg. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Az R és Stop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. A Központi Statisztikai Hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatás nélkül 4,8%-kal csökkent. Hangsúlyozták, ezért az ár és stop további fenntartása szükségtelen, már csak azért is, mert az intézkedés a kiskereskedőket a külföldön előállított termékek forgalmazására ösztönözte, amely súlyos károkat okozott a magyar élelmiszer előállítóknak. 7 év kihagyás után visszatér Európába Mariah Carey, ráadásul egy karácsonyi turnéval. Azonban sajnos nagyon limitált a városok száma, ahol a rajongók elcsíphetik az aranytorkú dívát. A Christmas Time elnevezésű turné ugyanis csupán 2 országot érint, Angliát, ahol 3, és Máltát, ahol 1 dátumot jelentett be az énekesnő.
3: Közlekedés.
1: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Rétságon a vasúti átkelőnél, Dunakeszin a Fóti úton, valamint Sződ-Liget belterületén. Óvatosan vezessenek és figyeljenek a vadakra is.
3: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
3: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 24-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Azt javasolja az Európai Bizottság az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket. Ezzel 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. A brüsszeli testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztethették az Európai Unió költségvetését. Üdvözölték többek között Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, valamint azt, hogy a tényleges tulajdonosi viszonyokra és a közbeszerzésekre vonatkozó új szabályok tovább erősítik a korrupció és az összeférhetetlenség elleni fellépést. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza a fejlesztési testületek felállításával, amelyekbe szerdától lehet jelentkezni a 10 korábban kiválasztott mikrotérségben, közölte a miniszterelnökség. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása, a fejlesztési testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki. A szempontok között szerepel a pályázó helyi beágyazottsága és a térség ismerete, a korábbi fejlesztési és projekt megvalósítási tapasztalata, a benyújtott fejlesztési elképzelés minősége, valamint a releváns szakterületi és a közösségi együttműködési és részvételi tapasztalat is. A minisztérium október 26-áig hoz döntést a pályázati úton bekerülő 10-10 tagról. Ezzel párhuzamosan pedig kijelölt térségenként 4-4 felkért szakértőt, valamint 1-1 térségi koordinátort. Egy most vasárnapi választáson a teljes népesség 54%-a szavazna a Tisza pártra, 22%-a pedig a Fideszre. Ez derül ki a HVG számára készített legfrissebb medián felmérésből. A választani tudók és a részvételüket biztosra mondók körében a Tisza támogatottsága közel 2/3-os. A Fideszé valamivel meghaladja az 1/4-et. A Mi Hazánk 7-8%-ot érne el. A júliusi mérés óta a Tisza teljes népességben 3%-pontot veszített, miközben a Fidesz-KDNP támogatottsága ugyanennyivel nőtt. A Tisza április végi csúcsához képest ez 7%-pontos csökkenés, a teljes népességben és 9%-pontos a biztos szavazóknál. A HVG értelmezése szerint ezúttal nem a kisebb pártok vagy a bizonytalanok gyarapodtak a Tisza visszaesésével párhuzamosan, hanem a Fidesz támogatottsága nőtt. Visszatért a svéd szupersztár Benjamin Ingrosso. A zenész közel 2 év szünet után vadonatúj dupla kislemez dobott piacra. A legutóbbi Pink Velvet Theater című albuma és a hozzá kapcsolódó óriási sikerek után az énekes most egy sokkal személyesebb és sebezhetőbb oldalát mutatja meg.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól. Oh, yeah.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Azt javasolja az Európai Bizottság az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket. Ezzel 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. A brüsszeli testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztethették az Európai Unió költségvetését. Üdvözölték többek között Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, valamint azt, hogy a tényleges tulajdonosi viszonyokra és a közbeszerzésekre vonatkozó új szabályok tovább erősítik a korrupció és az összeférhetetlenség elleni fellépést. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza a fejlesztési testületek felállításával, amelyekbe szerdától lehet jelentkezni a 10 korábban kiválasztott mikrotérségben, közölte a miniszterelnökség. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A fejlesztési testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki. A szempontok között szerepel a pályázó helyi beágyazottsága és a térség ismerete, a korábbi fejlesztési és projekt megvalósítási tapasztalata, a benyújtott fejlesztési elképzelés minősége, valamint a releváns szakterületi és a közösségi együttműködési és részvételi tapasztalat is. A minisztérium október 26-áig hoz döntést a pályázati úton bekerülő 10-10 tagról. Ezzel párhuzamosan pedig kijelölt térségenként 4-4 felkért szakértőt, valamint 1-1 térségi koordinátort. Egy most vasárnapi választáson a teljes népesség 54%-a szavazna a Tisza pártra, 22%-a pedig a Fideszre. Ez derül ki a HVG számára készített legfrissebb medián felmérésből. A választani tudók és a részvételüket biztosra mondók körében a Tisza támogatottsága közel 2/3-os. A Fideszé valamivel meghaladja az 1/4-et. A Mi Hazánk 7-8%-ot érne el. A júliusi mérés óta a Tisza teljes népességben 3%-pontot veszített, miközben a Fidesz-KDNP támogatottsága ugyanennyivel nőtt. A Tisza április végi csúcsához képest ez 7%-pontos csökkenés a teljes népességben és 9%-pontos a biztos szavazóknál. A HVG értelmezése szerint ezúttal nem a kisebb pártok vagy a bizonytalanok gyarapodtak a Tisza visszaesésével párhuzamosan, hanem a Fidesz támogatottsága nőtt. Visszatért a svéd szupersztár Benjamin Ingrosso. A zenész közel 2 év szünet után vadonatúj dupla kislemez dobott piacra. A legutóbbi Pink Velvet Theater című albuma és a hozzá kapcsolódó óriási sikerek után az énekes most egy sokkal személyesebb és sebezhetőbb oldalát mutatja meg.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Elvész kíjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Azt javasolja az Európai Bizottság az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket. Ezzel 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. A brüsszeli testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztethették az Európai Unió költségvetését. Üdvözölték többek között Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, valamint azt, hogy a tényleges tulajdonosi viszonyokra és a közbeszerzésekre vonatkozó új szabályok tovább erősítik a korrupció és az összeférhetetlenség elleni fellépést. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza a fejlesztési testületek felállításával, amelyekbe szerdától lehet jelentkezni a 10 korábban kiválasztott mikrotérségben, közölte a miniszterelnökség. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A fejlesztési testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki. A szempontok között szerepel a pályázó helyi beágyazottsága és a térség ismerete, a korábbi fejlesztési és projekt megvalósítási tapasztalata, a benyújtott fejlesztési